A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke. Ma a mentőket ünnepeljük. Egyre súlyosabb az asszály idehaza. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Már hivatalos Magyar Péter Magyarország új miniszterelnöke. A kormányfő tegnap tette le esküjét, miután megválasztotta a frissen megalakult parlament. Úgy fogalmazott, új fejezet nyílik Magyarország történetében, ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet, nem uralkodni, hanem szolgálni fog. Antal József szavait idézve, addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az ülésen a képviselők is esküt tettek, és megválasztották az országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest. A Tisza kormány 16 minisztériumból áll, a parlamentben 141 fővel van jelen, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk 6 képviselővel. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a mentők napja alkalmából. Az OMS ma ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csaknem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. Asszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
2: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
1: Több helyen változik a közlekedés ma Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. Több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma is sok napsütés vár ránk, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és a nyugati tájakon. Délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol az ég is megdörrenhet. A déli estél élénk, erős lehet, napközben 23 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére 13 fokig hűl le a levegő. Holnap már megérkezik a csapadék, záporok, zivatarok, viharok várhatók, a szél is sokfelé lehet erős, viharos.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

Amúgy felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Családi programokkal feltöltött az Almavirág Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A 14. alkalommal dübörgött az Almavirág Fesztivál és egészségét Rácsalmáson a Jankovics kúriában. Az egészség, sport és család jegyében zajló rendezvény a Rácsalmási Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében valósult meg, melyben közreműködött a Rácsalmási Művelődési Ház és Könyvtár, a Jankovics kúria, Rácsalmás város önkormányzata, valamint a Rácsalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok. A rendezvényen minden érdeklődő találhatott magának érdekes és szórakoztató programot, összefoglaló a Duol oldalán. Aranyérmet nyert felemás korláton a háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia a tornászok szerenkénti országos bajnokságán, közölte a Magyar Tornaszövetség. A dunaújvárosi sportoló elmondta, hogy sokat jelentett számára ez a győzelem. Jót tett a lelkemnek, hogy nyerni tudtam felemás korláton. Elégedett vagyok, de még rengeteg munka vár ránk. Kovács hozzátette, hamarosan nemzetközi versenyeken is indul, ahol már nehezebb gyakorlatokat mutat be. Bár a gerenda versenyszámát ezúttal kihagyta, azon a szeren is készül, és külön öröm számára, hogy szombaton csapatban is győzelmet arattak. Kovács Zsófia tavaly júliusban tért vissza a súlyos térdsérülése után, amelyet a 2024-es párizsi olimpián szenvedett el. A mostani siker újabb fontos lépés a teljes visszatérés útján. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia fináléjába küzdhet a Bánki iskola csapata. A tanulók Deák Bence, Kis Armand, illetve Varga Zsolt bejutottak az OTIO országos döntőjébe, ahol 2026. május 22-én és 23-án a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen bemutathatják egyedi fejlesztésüket a szakmai zsűrinek. A döntőbejutás önmagában is jelentős szakmai elismerésnek számít, hiszen a verseny korábbi fordulóiban rekord közeli, mintegy 500 projekt vett részt. Az OTIO az ország legtehetségesebb fiatal kutatóinak, illetve innovátorainak ad lehetőséget arra, hogy bemutassák munkáikat. A csapat projektjének mentora Antaliné Mislilla, írja a Duol portál. Hosszú ideje töretlen hittel, elszántsággal és nem kevés kihívással is megküzdve teszi az önként vállalt szolgálat a karitatív civil szervezet Dunaújvárosban a feladatát. A magát a Boldog délután névvel jelző csapat legutóbbi segítségnyújtására a napokban került sor. A finomságokat ezúttal is a Corner C csoport tulajdonosai Grábics Gábor és Pincési István, valamint a vendéglátós csapatuk biztosította. A mostani esemény főrendezője is Bartalos Norbert, a karitatív szervezet vezetője volt. Beszámoló a duol.hu-n. Idén immáron 8. alkalommal rendezi meg a Jót fut a város, Dunaújváros elnevezésű közösségi rendezvényét a Jót szívből Dunaújvárosért akciócsoport május 30-án. A rendezvényen a helyi mentőállomás pihenőszobájának felújítására gyűjtenek a szervezők. Az óvifutás 500 méteres távja mellett 2, valamint 4 és 10 kilométeren mérhetik meg magukat a mozogni vágyók, de fontos információ, hogy a leghosszabb távon saját felelősségre lehet elindulni. Szintén 30-án délután 2 órától rendezik meg azt az amatőr foci tornát a rendvédelmi, kórházi és hivatali, illetve egészségügyi dolgozók részére, amelynek bevétele szintén a jótékonysági alapba kerül. További részletek a város weboldalán. Fejlesztés kezdődik a Széchenyi István gimnáziumban. A Dunaújvárosi Önkormányzat 261 millió forint visszanemtérítendő európai uniós támogatást nyert az intézmény korszerűsítésére a TOP Plus program keretében. Célja, hogy modernebb, energiahatékonyabb és mindenki számára könnyebben használható oktatási környezet jöjjön létre az iskolában. A beruházás során kicserélik az épület elavult homlokzati nyilászáróit, amelyek jelenlegi állapotukban már nem felelnek meg az energetikai és korszerű működési elvárásoknak. A projekt fontos eleme az akadálymentesítés is. Az iskola udvarán szilárd burkolatú akadálymentes parkolót alakítanak ki, emellett akadálymentes mosdó, rámpás bejárat és speciális bejárati ajtó is épül, hogy az intézmény a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. Június első hetében ismét a színházé lesz a főszerep Dunaújvárosban. A Mikrofesztivál nem egyszerűen előadások sora, hanem egy különleges találkozás néző és színész között. Mindezt olyan közelségben, amelyre a nagy színpadi világ ritkán ad lehetőséget. A Dunaújvárosi Bartók Színház falai között június 1-e és 7-e között újra azok az intim, érzékeny, személyes történetek kerülnek reflektorfénybe, amelyek nem csak szórakoztatnak, hanem gondolkodásra és valódi jelenlétre is hívják a közönséget, írja a Dúl. A Dunaújvárosi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, járművezetés ittas állapotban vétsége, egy másik férfi ellen pedig járművezetés tiltott átengedésének vétsége miatt. Az egyik Dunaújváros közeli településen a kereszteződésnél a sofőr gyors haladási sebessége és ittassága miatt elvesztette uralmát a jármű felett, amelynek következtében az úttestről lehajtva korlátnak és villanyoszlopnak ütközött. A baleset során nem történt személyi sérülés. Az ügyészség vádiratában tárgyalás mellőzésével mindkét vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabását, valamint közúti járművezetéstől eltiltást indítványozott, írja a Dúl. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Itt Fejér vármegyében is. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Az adományokból főként idősek, nagycsaládosok, egyszülős háztartások, gyermekvédelmi intézmények ellátottjai, fogyatékkal élők és hajléktalanok részesülnek. Itt Fejér vármegyében is. Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a vármegyék kedvenceire lehet voksolni május 11-e hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Vármegyénként legfeljebb 15 főre lehet szavazni. A vármegyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitas. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejér vármegyeiek is támogathatják, de a karitas.hu oldalon is lehet segíteni. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejér vármegyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötéstél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Közeledik az SZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint két hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. A legegyszerűbb online az e-SZIA rendszerben kitölteni, véglegesíteni a bevallást. Aki például tavaly évközben nem kérte munkáltatójától a neki járó adóalap kedvezményeket, az most egy összegben érvényesítheti azokat. Fontos, hogy a Fejér vármegyei adózók is nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Érdekes lehet a Fejér vármegyeiek számára is, hogy megújultak a megfigyelési térképek a Hungarom.hu ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Végül a várható időjárásról. A meteorológusok szerint az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik majd. Ezen a napon számottevő csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé megélénkül a délire, délkeletire forduló szél. A hőmérséklet 28 fokig emelkedik.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után is, Majoros Rita vagyok. Nagyon remélem, hogy velem ébrednek ma reggel, és velem töltik az egész délelőttjüket. Igazán szép vasárnapot kívánok, és remélem, hogy azért ráérős ez a nap, és ráérnek isteni zenéket hallgatni. A Black Eyed Peas-szel indítom is az órát, és nagyjából a napot is, itt a Hey Mama.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenéjék. Igazán szép vasárnap reggelt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy jól telik ez a reggel, és hogy azért vannak fent ilyen korán, hogy mondjuk valamilyen isteni vasárnapi programra induljanak. Én ehhez is hozom a zenei aláfestést, de természetesen azokra is gondolok, akik a vasárnapot mondjuk már ilyen korán munkával töltik, vagy legalábbis munkával kezdik, nekik is szól majd a Faith No More és az Easy, de előtte még ébredjünk fel a Deep Swing-el in the Music a Best FM-en. Csodás vasárnapot!

Best FM a legjobb zenék. Azt hiszem a Faith No More Easy dala a tökéletes példája annak, hogyan is kell indítani egy vasárnap reggel, csak úgy szépen, könnyen, lazán és könnyedén. A folytatásban friss hírek érkeznek, aztán Eminem is itt lesz majd, és a Lose Yourself.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sokat fog sütni a nap, csak elvétve lehet egy-egy zápor. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. Tagadták bűnösségüket a 4 évvel ezelőtti terézvárosi házfalomlás miatt indult büntetőeljárás vádlottjai. A tárgyaláson elhangzott, hogy a Jókai utcai társasház tetőterében egy cég ráépítéssel 15 új lakást tervezett kialakítani. A tetőszerkezetet és a homlokzat főpárkánya feletti falat részlegesen visszabontották, utóbbi leomlott. A több torna törmelék a járdára és az úttestre zuhant, 3 ember sérült meg. Az ügyészség a vádlottakkal szemben fogházbüntetés kiszabását indítványozta. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének. Az Egészségügyi Világszervezet szóvivője hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartózkodtak. A képviselők eskütételével megalakult az új országgyűlés. Ezzel egyidejűleg megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt a márciusi 1,8% után. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Június végétől ismét indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkőbarlangjáról híres Posztojnát érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opatiába és Rijekába.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Családi programokkal tetőzött az Almavirág Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. 14. alkalommal dübörgött az Almavirág Fesztivál és egészségként Rácsalmáson a Jankovics kúriában. Az egészség, sport és család jegyében zajló rendezvény a Rácsalmási Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében valósult meg, melyben közreműködött a Rácsalmási Művelődési Ház és Könyvtár, a Jankovics Kúria, Rácsalmás város önkormányzata, valamint a Rácsalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok. A rendezvényen minden érdeklődő találhatott magának érdekes és szórakoztató programot, összefoglaló a Dúl oldalán. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia fináléjába küzdhet a Bánki Iskola csapata. A tanulók Deák Bence, Kis Armand, illetve Varga Zsolt bejutottak az OTIO országos döntőjébe, ahol 2026. május 22-én és 23-án a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen bemutathatják egyedi fejlesztésüket a szakmai zsűrinek. A döntőbejutás önmagában is jelentős szakmai elismerésnek számít, hiszen a verseny korábbi fordulóiban rekord közeli, mintegy 500 projekt vett részt. Az OTIO az ország legtehetségesebb fiatal kutatóinak, illetve innovátorainak ad lehetőséget arra, hogy bemutassák munkáikat. A csapat projektjének mentora Antaliné Mislilla, írja a Duol portál. Hosszú ideje töretlen hittel, elszántsággal és nem kevés kihívással is megküzdve teszi az önként vállalt szolgálat, a karitatív civil szervezet a Dunaújvárosban a feladatát. A magát a Boldog délután névvel jelző csapat legutóbbi segítségnyújtására a napokban került sor, a finomságokat ezúttal is a Corner C csapat tulajdonosai Grábics Gábor és Pincési István, valamint a vendéglátós csapatuk biztosította. A mostani esemény főrendezője is Bartalos Norbert, a karitatív szervezet vezetője volt. Beszámoló a dual.hu-n. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Hívja fel a Fejér vármegyeiek figyelmét is a Digitális Magyarország ügynökség. Közölték, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Még a várható időjárásról. A meteorológusok szerint az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől a Dunántól és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik majd. Ezen a napon számottevő csapadék nem várható. A Dunántúlon több felhő megélénkül a délire, délkeletire forduló szél. A hőmérséklet 28 fokig emelkedik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Look, if you had one shot, or one opportunity, to seize everything you ever wanted, in one moment, would you capture it?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig Rácz Gergő és Ív Dala, a Bolondod voltam, New York remixében.
2: Mondtam, csak ésszel, ne játsz kérlek a tűzzel.
1: Az órát pedig majd Usher indítja Ludacris-szel. Itt lesz a Yeah!
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Dunaújvárosban a Pannon kert egy szám alatt. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
0: A Best FM-en minden

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Családi programokkal tetőzött az Almavirág Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 14. alkalommal dübörgött az Almavirág Fesztivál és egészségét Rácsalmáson a Jankovics kúriában. Az egészség, sport és család jegyében zajló rendezvény a Rácsalmási Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében valósult meg, melyben közreműködött a Rácsalmási Művelődési Ház és Könyvtár, a Jankovics kúria, Rácsalmás város önkormányzata, valamint a Rácsalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok. A rendezvényen minden érdeklődő találhatott magának érdekes és szórakoztató programot, összefoglaló a Dúl oldalán. Aranyérmet nyert felemás korláton a háromszoros Európa bajnok Kovács Zsófia a tornászok szerenkénti országos bajnokságán, közölte a Magyar Tornaszövetség. A dunaújvárosi sportoló elmondta, hogy sokat jelentett számára ez a győzelem. Jót tett a lelkemnek, hogy nyerni tudtam felemás korláton. Elégedett vagyok, de még rengeteg munka vár ránk. Kovács hozzátette, hamarosan nemzetközi versenyeken is indul, ahol már nehezebb gyakorlatokat mutat be. Bár a gerenda versenyszámát ezúttal kihagyta, azon a szeren is készül, és külön öröm számára, hogy szombaton csapatban is győzelmet arattak. Kovács Zsófia tavaly júliusban tért vissza a súlyos térdsérülése után, amelyet a 2024-es párizsi olimpián szenvedett el. A mostani siker újabb fontos lépés a teljes visszatérés útján. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Itt Fejér vármegyében is. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Az adományokból főként idősek, nagycsaládosok, egyszülős háztartások, gyermekvédelmi intézmények ellátottjai, fogyatékkal élők és hajléktalanok részesülnek. Közeledik az SZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint két hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. A legegyszerűbb online az e-SZIA rendszerben kitölteni, véglegesíteni a bevallást. Aki például tavaly évközben nem kérte munkáltatójától a neki járó adóalap kedvezményeket, az most egy összegben érvényesítheti azokat. Fontos, hogy a Fejér vármegyei adózók is nyilatkozzanak az 1+1%-ról is.
2: Végül a várható időjárásról. A meteorológusok szerint az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől a Dunántól és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik majd. Ezen a napon számottevő csapadék nem várható. A Dunántúlon több felé megélénkül a délire, délkeletire forduló szél, a hőmérséklet 28 fokig emelkedik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép jó reggelt a most ébredőknek, 7 óra múlt pár perccel. Én Majoros Réte vagyok, és csodás hétvégét is kívánok. Mi a mai program? Egyelőre legyünk túl a reggelin és a reggeli kávén, na meg a reggeli ébresztő dallamokat. Mindjárt jön Kanye West és a Stronger, de beugrik Azaria is, most Usher és Ludacris nyitja az órát. Már jön is a jel.
0: Yeah.

Best FM a legjobb zenék, május 10-e van, ígértem ma is a névnapi köszöntést, úgyhogy Isten éltesse az Árminokat, a Pálmákat, az Antóniákat és a Mírákat, úgyhogy sok boldogságot nekik, legyenek ma nagyon boldogok. Természetesen a születésnaposokat, évfordulósokat is nagy szeretettel köszöntöm. Egyébként a Madarak és Fák napja is ma van, illetve a Mentők napja Magyarországon, úgyhogy a mentősöknek is hatalmas pacsi, biztos vagyok benne, hogy így 7 óra után vasárnap nagyon sok mentős dolgozik ma, úgyhogy nagyon köszönjük a munkájukat, nekik szól a Kanye West és a Stronger.

0: Best FM a legjobb zenék. A Cardigans-t hallottuk Tom Jones-szal, ez volt a Burning Down the House. A folytatásban friss híreket hallgatunk, majd aztán az isteni Sting és Seb Mami dalát. Itt lesz hamarosan a Desert Rose a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sokat fog sütni a nap, csak elvétve lehet egy-egy zápor. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A képviselők eskütételével megalakult az új országgyűlés. Ezzel egyidejűleg megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A 199 fős országgyűlésben a Tiszapártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Csaknem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők. A szervezet ma ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az Országos Mentőszolgálat a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Változik a közösségi közlekedés ma Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok várhatóan reggel 6 órától délután 2 óráig rövidített útvonalon a Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth térig járnak. A 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Balcsy-Zsilinszky út érintésével közlekedik. A futóverseny mezőnye áthalad a rakparton is, ezért a BKK fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tiszapárt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. Több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből két készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az egyliteres Mill laktózmentes tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Június végétől ismét indulnak a Retro Istria Expressek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Posztojnát érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opatiába és Rijekába.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Családi programokkal tetőzött az Almavirág Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. 14. alkalommal dübörgött az Almavirág Fesztivál és egészségét Rácsalmáson a Jankovics kúriában. Az egészség, sport és család jegyében zajló rendezvény a Rácsalmási Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében valósult meg, melyben közreműködött a Rácsalmási Művelődési Ház és Könyvtár, a Jankovics Kória, Rácsalmás Város Önkormányzata, valamint a Rácsalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok. A rendezvényen minden érdeklődő találhatott magának érdekes és szórakoztató programot, összefoglaló a Dúl oldalán. Hosszú ideje töretlen hittel, elszántsággal és nem kevés kihívással is megküzdve teszi az önként vállalt szolgálat, a karitatív civil szervezet a Dunaújvárosban a feladatát. A magát a Boldog délután névvel jelző csapat legutóbbi segítségnyújtására a napokban került sor. A finomságokat ezúttal is a Corner C csoport tulajdonosai Grábics Gábor és Pincési István, valamint a vendéglátós csapatuk biztosította. A mostani esemény főrendezője is Bartalos Norbert, a karitatív szervezet vezetője volt, beszámoló a dual.hu-n. Idén immáron 8. alkalommal rendezi meg a Jót fut a város Dunaújváros elnevezésű közösségi rendezvényét a Jót szívből Dunaújvárosért akciócsoport május 30-án. A rendezvényen a helyi mentőállomás pihenőszobájának felújítására gyűjtenek a szervezők. Az óvifutás 500 méteres távja mellett 2, valamint 4 és 10 kilométeren mérhetik meg magukat a mozogni vágyók. De fontos információ, hogy a leghosszabb távon saját felelősségre lehet elindulni. Szintén 30-án délután 2 órától rendezik meg azt az amatőr foci tornát a rendvédelmi, kórházi és hivatali, illetve egészségügyi dolgozók részére, amelynek bevétele szintén a jótékonysági alapba kerül. További részletek a város weboldalán. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Hívja fel a Fejér vármegyeiek figyelmét is a Digitális Magyarország ügynökség. Közölték, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Végül a várható időjárásról. A meteorológusok szerint az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik majd. Ezen a napon számottevő csapadék nem várható. A Dunántúlon több fel megélénkül a délire, délkeletire forduló szél, a hőmérséklet 28 fokig emelkedik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék, a Random Trippet hallottuk, ez volt a zene benned. A folytatásban pedig egy olyan dal érkezik a 90-es évekből, pontosan 1993-ból, ami nekem mindig azt az érzést hozza, amikor a 90-es években, vagy a 2000-es években hazafelé tartottunk hajnalban a buliból. Picit nyírkos volt már az idő, mert mondjuk előző este esett, de mi áttáncoltuk az éjszakát, átbuliztuk a barátainkkal, és éppen hazafelé tartva arról beszélgetünk, hogy hol is álljunk meg mondjuk egy gíroszra, vagy csak menjünk egyszerűen haza, és boruljunk be az ágyba. Na, nekem ez a dal erről szól. Astrid, Cantaloupe, itt a Best FM-en.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra, a Bamfunk MC's és a Freestyler zárt az órát, de Mary J. Blige-al majd nyitom a következőt, itt lesz a Family Affair. És zenél majd Rúzsa Magdi is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Dunaújvárosban a Pannon kert egy szám alatt. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
0: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Családi programokkal tetőzött az Almavirág Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 14. alkalommal dübörgött az Almavirág Fesztivál és egészségét Rácsalmáson a Jankovics kúriában. Az egészség, sport és család jegyében zajló rendezvény a Rácsalmási Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében valósult meg, melyben közreműködött a Rácsalmási Művelődési Ház és Könyvtár, a Jankovics kúria, Rácsalmás város önkormányzata, valamint a Rácsalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok. A rendezvényen minden érdeklődő találhatott magának érdekes és szórakoztató programot, összefoglaló a Duol oldalán. Idén immáron 8. alkalommal rendezi meg a Jót fut a város, Dunaújváros elnevezésű közösségi rendezvényét a Jót szívből Dunaújvárosért akciócsoport május 30-án. A rendezvényen a helyi mentőállomás pihenőszobájának felújítására gyűjtenek a szervezők. Az óvifutás 500 méteres távja mellett 2, valamint 4 és 10 kilométeren mérhetik meg magukat a mozogni vágyók, de fontos információ, hogy a leghosszabb távon saját felelősségre lehet elindulni. Szintén 30-án délután 2 órától rendezik meg azt az amatőr foci tornát a rendvédelmi, kórházi és hivatali, illetve egészségügyi dolgozók részére, amelynek bevétele szintén a jótékonysági alapba kerül. További részletek a város weboldalán. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Itt Fejér vármegyében is. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Az adományokból főként idősek, nagycsaládosok, egyszülős háztartások, gyermekvédelmi intézmények ellátottjai, fogyatékkal élők és hajléktalanok részesülnek. Itt Fejér vármegyében is. Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a vármegyék kedvenceire lehet voksolni május 11-e hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Vármegyénként legfeljebb 15 főre lehet szavazni. A vármegyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Még a várható időjárásról. A meteorológusok szerint az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik majd. Ezen a napon számottevő csapadék nem várható. A Dunántúlon több felhő megjelenik a délire, délkeletire forduló szél. A hőmérséklet 28 fokig emelkedik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 8 óra után is szép napot, jó hétvégét kívánok, és jó reggelt a mostanában ébredezőknek. Én Majoros Rita vagyok, ezen a reggelen is én ébreztem Önöket, és nagyjából az egész délelőtt együtt tölthetjük. És Britney Spears-t is hozom, mindjárt jön a Toxic, de előtte Michael Jackson, Rúzsa Magdi, és most Mary J. Blige érkezik, és a Family Affair.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, Michael Jackson és Janet Jackson dalát hallottuk, ez volt a Scream a folytatásban. Britney Spears talán egyik legikonikusabb dal érkezik, ez a Toxic. Britneyről egyébként március elején jött a hír, hogy letartóztatták ittas vezetésért, és az is lehet, hogy még mást is fogyasztott. Aztán a napokban kijött néhány hír, hogy állítólag megúszta a börtönt egy nap elzárással, amit akkor ugye le is töltött, és hogy pénzbüntetést is kiszabtak rá, valamint segítséget kell kérnie különböző szakemberektől, mint pszichológus, pszichiáter, és rendszeresen el kell járnia a különböző terápiába. A környezetéből érkező vélemények szerint igazából ez az egész már egy esedékes változás kezdete lehet az énekesnő életében, és nagyon remélik, hogy megkapja a szükséges segítséget ebben az időszakban, és végre talán a gyógyulás a változás útján is el tud indulni. Én nagyon remélem a legjobbakat. Én imádom a zenét, mindig is nagy Britney Spears rajongó voltam, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit most már igazán, hát valamilyen úton, módon jó útra térne, ha lehet így fogalmazni, vagy szimplán egyszerűen csak normális életet élne. Addig is hallgatjuk a klasszikus Britney Spears kedvenceket. Toxic a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Charles és Eddie dalát hallottuk, ez volt a Would I Like to You. A folytatásban friss híreket hallgatunk majd. Aztán jön a Verdák egyik betétdala, a Rascal Flatts és a Life is a Highway, amit én most azoknak küldöm, akik éppen vezetés közben, vagy szimplán utazás közben hallgatják a Best FM-et. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sokat fog sütni a nap, csak elvétve lehet egy-egy zápor. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A képviselők eskütételével megalakult az új országgyűlés. Ezzel egyidejűleg megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A 199 fős országgyűlésben a Tiszapártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Csaknem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők. A szervezet ma ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az Országos Mentőszolgálat a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Változik a közösségi közlekedés ma Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok várhatóan reggel 6 órától délután 2 óráig rövidített útvonalon a Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth térig járnak. A 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Balcsy-Zsilinszky út érintésével közlekedik. A futóverseny mezőnye áthalad a rakparton is, ezért a BKK fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tiszapárt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt a márciusi 1,8% után. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az 1 literes Mill laktózmentes tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Június végétől ismét indulnak a Retro Istria Expressek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opatiába és Rijekába.
1: Legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Családi programokkal tetőzött az Almavirág Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. 14. alkalommal dübörgött az Almavirág Fesztivál és egészségét Rácsalmáson a Jankovics kúriában. Az egészség, sport és család jegyében zajló rendezvény a Rácsalmási Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében valósult meg, melyben közreműködött a Rácsalmási Művelődési Ház és Könyvtár, a Jankovics Kória, Rácsalmás Város Önkormányzata, valamint a Rácsalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok. A rendezvényen minden érdeklődő találhatott magának érdekes és szórakoztató programot, összefoglaló a DOL oldalán. Hosszú ideje töretlen hittel, elszántsággal és nem kevés kihívással is megküzdve teszi az önként vállalt szolgálat, a karitatív civil szervezet a Dunaújvárosban a feladatát. A magát a Boldog délután névvel jelző csapat legutóbbi segítségnyújtására a napokban került sor. A finomságokat ezúttal is a Corner C csapat tulajdonosai Grábics Gábor és Pincési István, valamint a vendéglátós csapatuk biztosította. A mostani esemény főrendezője is Bartalos Norbert, a karitatív szervezet vezetője volt, beszámoló a duo.hu-n. Idén immáron 8. alkalommal rendezi meg a Jót fut a város Dunaújváros elnevezésű közösségi rendezvényét a Jót szívből Dunaújvárosért akciócsoport május 30-án. A rendezvényen a helyi mentőállomás pihenőszobájának felújítására gyűjtenek a szervezők. Az óvifutás 500 méteres távja mellett 2, valamint 4 és 10 kilométeren mérhetik meg magukat a mozogni vágyók, de fontos információ, hogy a leghosszabb távon saját felelősségre lehet elindulni. Szintén 30-án délután 2 órától rendezik meg azt az amatőr foci tornát a rendvédelmi, kórházi és hivatali, illetve egészségügyi dolgozók részére, amelynek bevétele szintén a jótékonysági alapba kerül. További részletek a város weboldalán. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Hívja fel a Fejér vármegyeiek figyelmét is a Digitális Magyarország ügynökség. Közölték, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Még a várható időjárásról, a meteorológusok szerint az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik majd, ezen a napon számottevő csapadék nem várható. A Dunántúlon több fel megélénkül a délire, délkeletire forduló szél, a hőmérséklet 28 fokig emelkedik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 9 óra, a legfrissebb hírek érkeznek, utána zenélünk tovább. Itt lesz majd Anastasia. És jön majd a Solveig is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejtelésével.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Családi programokkal tetőzött az Almavirág Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 14. alkalommal dübörgött az Almavirág Fesztivál és egészségét Rácsalmáson a Jankovics kúriában. Az egészség, sport és család jegyében zajló rendezvény a Rácsalmási Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében valósult meg, melyben közreműködött a Rácsalmási Művelődési Ház és Könyvtár, a Jankovics kúria, Rácsalmás város önkormányzata, valamint a Rácsalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok. A rendezvényen minden érdeklődő találhatott magának érdekes és szórakoztató programot, összefoglaló a Dúl oldalán. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia fináléjába küzdhet a Bánki iskola csapata. A tanulók Deák Bence, Kis Armand, illetve Varga Zsolt bejutottak az OTIO országos döntőjébe, ahol 2026. május 22-én és 23-án a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen bemutathatják egyedi fejlesztésüket a szakmai zsűrinek. A döntőbejutás önmagában is jelentős szakmai elismerésnek számít, hiszen a verseny korábbi fordulóiban rekord közeli, mintegy 500 projekt vett részt. Az OTIO az ország legtehetségesebb fiatal kutatóinak, illetve innovátorainak ad lehetőséget arra, hogy bemutassák munkáikat. A csapat projektjének mentora Antaliné Mislilla, írja Dúl portál. Hosszú ideje töretlen hittel, elszántsággal és nem kevés kihívással is megküzdve teszi az önként vállalt szolgálat a karitatív civil szervezet Dunaújvárosban a feladatát. A magát Boldog délután névvel jelző csapat legutóbbi segítségnyújtására a napokban került sor. A finomságokat ezúttal is a Corner C csapat tulajdonosai Grábics Gábor és Pincési István, valamint a vendéglátós csapatuk biztosította. A mostani esemény főrendezője is Bartalos Norbert, a karitatív szervezet vezetője volt. Beszámoló a dual.hu-n. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Váranyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejér vármegyeiek is támogathatják, de a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Még a várható időjárásról. A meteorológusok szerint az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik majd. Ezen a napon számon terülő csapadék nem várható. A Dunántúlon több fel megélénkül a délire, délkeletire forduló szél. A hőmérséklet 28 fokig emelkedik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Remélem önöknél is jól indult a nap. 9 óra múlt pár perccel, én Majoros Rita vagyok. Ez az óra biztos, hogy jól indul. Jöhet mondjuk egy reggeli kávé, egy késői reggeli, meg mondjuk egy Topaz New Millennium. De itt lesz majd Beyoncé is a Naughty Girl-el, és jön most Anastasia is csodás hangjával, és a One Day in Your Life. Mi a program mára?
1: Best FM.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Május 10-e van, ahogy már beszéltünk róla, az Árminok, a Pálmák, az Antóniák és a Mirák a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és természetesen a mai születésnaposokat, évfordulósokat is. 1896-ban történt, hogy Budapesten megrendezték a legelső filmvetítést, a Lumière fivérek filmjén a budapesti millenniumi ünnepség részleteit lehetett látni 130 éve a mai napon. 1843-ban mutatták be először Egressy Béni által megzenésített szózatot. 127 éves lenne a Fred Astaire, amerikai színész, steptáncos. Még nagyon sokáig nézném a táncát. 79 éve már, hogy hazatért Magyarországra a Szépművészeti Múzeum műkincseinek legnagyobb hányada. 66 éves ma Bono, a U2 zenekar frontembere. Ma van a Madarak és Fák napja, a Mentők napja Magyarországon. Sok helyen ma ünneplik az anyák napját, de Garnéla Rák nap is van ma. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha valaki hozzászólna a kalendáriumhoz, vagy megköszöntene rajtunk keresztül a valakit, akkor nyugodtan tegye meg. A Topaz dalával akár. Itt a New Millennium a Best FM-en. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM a legjobb zenét. Kinek mi a programja így vasárnapra? Még ma nagyon sok mindent lehet tervezni, akár egy kis kirándulás, egy kis kikapcsolódás, vagy szimplán mondjuk egy késői reggeli egyelőre, és egy jó kávé. Na de mondom, milyen időnk lesz a mai napon. Úgy tűnik, hogy sok-sok napsütésre számíthatunk majd a délután folyamán. Nyugat felől majd érkezhetnek felhők, de elvileg ebből esőre nem kell ma számítani. A Dunán túlon többfelé majd egy picit megélénkül a szél, de azért 23 és 28 fok lesz a maximum országszerte, úgyhogy azért az egész jó kis időnek ígérkezik. Szóval ennek fényében lehet programokat szervezni, és mindeközben Best FM-et hallgatni. Tarány Tamás és a Most így jó visz minket tovább a napban.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new deal.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Perceken belül 10 óra lesz, a legfrissebb híreket meghallgatjuk, utána táncolunk majd Will Smith-szel, itt lesz a Man in Black, és zenél majd a Sikora Robert is a Walmarral, itt lesz a Balatoni Lány.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sokat fog sütni a nap, csak elvétve lehet egy-egy zápor. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből két készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az 1 literes Mil laktózmentes tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Június végétől ismét indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Posztojnát érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opatiába és Riekába. A képviselők eskütételével megalakult az új országgyűlés. Ezzel egyidejűleg megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt a márciusi 1,8% után. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Csak nem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők. A szervezet ma ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az Országos Mentőszolgálat a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének. Az Egészségügyi Világszervezet szóvivője hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartózkodtak.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Családi programokkal tetőzött az Almavirág Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. 14. alkalommal dübörgött az Almavirág Fesztivál és egészségét Rácsalmáson a Jankovics kúriában. Az egészség, sport és család jegyében zajló rendezvény a Rácsalmási Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében valósult meg, melyben közreműködött a Rácsalmási Művelődési Ház és Könyvtár, a Jankovics Kúria, Rácsalmás város önkormányzata, valamint a Rácsalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok. A rendezvényen minden érdeklődő találhatott magának érdekes és szórakoztató programot, összefoglaló a DUOL oldalán. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia fináléjába küzdhet a Bánki iskola csapata. A tanulók Deák Bence, Kis Armand, illetve Varga Zsolt bejutottak az OTIO országos döntőjébe, ahol 2026. május 22-én és 23-án a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen bemutathatják egyedi fejlesztésüket a szakmai zsűrinek. A döntőbejutás önmagában is jelentős szakmai elismerésnek számít, hiszen a verseny korábbi fordulóiban rekord közeli, mintegy 500 projekt vett részt. Az OTIO az ország legtehetségesebb fiatal kutatóinak, illetve innovátorainak ad lehetőséget arra, hogy bemutassák munkáikat. A csapat projektjének mentora Antaliné Mislilla, írja a DUOL portál. Hosszú ideje töretlen hittel, elszántsággal és nem kevés kihívással is megküzdve teszi az önként vállalt szolgálat, a karitatív civil szervezet Dunaújvárosban a feladatát. A magát Boldog délután névvel jelző csapat legutóbbi segítségnyújtására a napokban került sor, a finomságokat ezúttal is a Corner C csapat tulajdonosai Grábics Gábor és Pincési István, valamint a vendéglátós csapatunk biztosította. A mostani esemény főrendezője is Bartalos Norbert, a karitatív szervezet vezetője volt, beszámoló a dual.hu-n. Itt Fejérvár megyében is. Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a vármegyék kedvenceire lehet voksolni május 11-e hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást, és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Vármegyénként legfeljebb 15 főre lehet szavazni. A vármegyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Végül a várható időjárásról. A meteorológusok szerint az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik majd. Ezen a napon számottevő csapadék nem várható. A Dunántúlon több felé megélénkül a délire, délkeletire forduló szél, a hőmérséklet 28 fokig emelkedik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 10 órát is elhagytuk már, szép napot, kellemes étvégét kívánok, és akár jó reggelt azoknak, akik most ébredeznek és bekapcsolódnak, vagy mondjuk tegnap este bulisztak egy nagyot. Én Majoros Rita vagyok, az egész délelőttet együtt tölthetjük ma a legjobb zenék társaságában. Fat Joe-val és Ashanti-val és a What's Love-val már indul is az óra. Szép napot!
0: Best FM!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: A posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék, valaki szereti a késői reggeliket, gyanítom, hogy igen, a vasárnap délelőtt szerintem pont arra való, hogy kialudjuk magunkat, kávézzunk, csak úgy nyugiban, és együnk valami finomat. Állítólag mi magyarok a szendvicset szeretjük leginkább reggelire, vagy valamilyen sós péksüteményt, de ott vannak a listán a felvágottak és a tojásos ételek, mint például nagy kedvence bundás kenyér, szerintem ezt úgy elég sokunk nevében mondhatom, de nagyon sokan szavaznak vasárnap, mondjuk egy jó kis piacos lángosra, egy pár évvel ezelőtti felmérésből ez olvasható ki, de a kakaós csiga és óriási kedvenc, főleg a közepe, bár én mondjuk pont a szélét szeretem. Na de önöknél mi a favorit reggeli? 0620-55-55-155, ide jöhet mellé pedig. Még sokakat ébresztő zene, 50 Cent és az In The Club, ha valaki mondjuk végig buliszta a szombat éjszakát, Baby D pedig érkezik a már vasárnap délelőtt is tevékenykedőknek. I Need Your Love in a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Salt and Pepper és a Soup, ez tipikusan az a dal, amit szerintem sosem fogunk megunni. Na de nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot még. A 27-es és a 19-es kilométerek között Budapest felé, a leállósávon és az ellenkező oldal a belső sávján lehet autózni, Vásárosnamény felé pedig a külső és a leállósáv autózható. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, tényleg bárhonnan az országból, akkor mindenképpen küldje el, vagy hívjon fel. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Egy szörnyű látomás.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 11 óra, jönnek a legfrissebb hírek után egy nagyon-nagyon jó kis vérpesdítő táncolós dal jön. Tényleg rögtön a hírek után, ez nem más, mint Gágyó és a Best FM Mucho.

0: és zenél majd nekünk Biorex és a Slepp is.
1: Hullik a haja bele a szép arcában. Lehet, hogy szőke, lehet, hogy barna ez a kislányka.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A tűz keletkezésének körülményeit a hatóságok vizsgálják. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Kigyulladt egy hétvégi ház május 5-én a délutáni órákban Kulcson, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Amint egy 30 négyzetméteres lakásként használt ingatlannál, a tűz a zsindely tetőn keletkezett, majd átterjedt a tetőtér két helyiségére is. A lángok gyorsan terjedtek, ezért a helyszínre riasztották a dunaújvárosi hivatásos tűzoltókat, akik rövid időn belül megfékezték a tüzet és megakadályozták annak tovább terjedését a környező épületrészekre. A beavatkozás során személysérülés nem történt. Az ingatlan lakója biztonságban elhagyta a házat, azonban az épület állapota miatt átmenetileg nem tudott visszatérni otthonába. Az érintett számára az önkormányzat ideiglenes elhelyezést biztosított. A tűz keletkezésének körülményeit a hatóságok vizsgálják, írja a Duna Online. 14. alkalommal dübörgött az Almavirág Fesztivál és egészségét Ráczhalmáson a Jankovics kúriában. Az egészség, sport és család jegyében zajló rendezvény a Ráczhalmási Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében valósult meg, melyben közreműködött a Ráczhalmási Művelődési Ház és Könyvtár, a Jankovics Kúria, Ráczhalmás város önkormányzata, valamint a Ráczhalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok. A rendezvényen minden érdeklődő találhatott magának érdekes és szórakoztató programot, összefoglaló a Duol oldalán. Hosszú ideje töretlen hittel, elszántsággal és nem kevés kihívással is megküzdve teszi az önként vállalt szolgálat a karitatív civil szervezet Dunaújvárosban a feladatát. A magát a Boldog Délután névvel jelző csapat legutóbbi segítségnyújtására a napokban került sor. A finomságokat ezúttal is a Corner C csapat tulajdonosai Grábics Gábor és Pincési István, valamint a vendéglátós csapatuk biztosította. A mostani esemény főrendezője is Bartalos Norbert, a karitatív szervezet vezetője volt, beszámoló a duol.hu-n. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejérvár megyeiek is támogathatják, de a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Holnap a napsütést gyakran zavarják gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként felhőszakadásra, sőt apró szemű jégre is számítsunk. A hőmérséklet hajnalra 8 és 16 fok közé csökken, délután 19-26 fok valószínű.
2: Hírek a Best FM-en.
4: Megalakult az új országgyűlés, kikötött a Hanta vírussal érintett hajó Tenerifén, délutántól már több felhő érkezik. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Egyebek mellett erről beszélt eskütétele után a megválasztott miniszterelnök tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Magyar Péter kitért rá, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Beszédében ismét a köztársasági elnök lemondását sürgette. Bejelentette, hogy elindítják az alkotmányos rendszer felülvizsgálatát, megerősítik a fékek és ellensúlyok rendszerét, az intézmények függetlenségét, és kezdeményezik a miniszterelnöki ciklusok korlátozását. Az új országgyűlésben a Tisza párt 141, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel van jelen. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A baranyai Felső-Szentmártonban polgármestert és képviselőket is választanak, miután még februárban feloszlatta magát a testület. Itt 750-en voksolnak. Esztergomban azért tartanak időközi választást, mert a hármas számú egyéni választókerület egyik képviselője még januárban elhunyt. Megérkezett Tenerifére a Hanta vírusfertőzéssel érintett holland tengerjáróhajó. A 147 utas orvosi vizsgálatát és hazajuttatását már megszervezték a spanyol hatóságok. A hajón 3-an meghaltak a betegség miatt, 8 embernél merült fel a fertőzés gyanú, őket kimentették és kórházba vitték. Míg a járványhelyzet beigazolódása előtt többen elhagyták a fedélzetet, őket keresik a hatóságok. A WHO nyugalomra intette Tenerife lakosságát, hangsúlyozták, hogy a fertőzés veszély rendkívül alacsony. A világszervezet egyébként elrendelte az utasok 42 napos megfigyelését. Felszálláshoz készülő repülőgép ütötte egy embert az Egyesült Államokban, Denverben. Az áldozat a helyszínen életét vesztette. A gép indulása előtt mászott át az elválasztó kerítésen. A Los Angelesbe tartó járat hajtóműve kigyulladt az ütközés után, így több száz utast kellett evakuálni a gépről. 12-en megsérültek, 5 embert kórházba vittek. A nap első felében még sok napsütésre készülhetünk, csak kevés felhő lesz az égen, később aztán délnyugat felől egyre jobban beborul az ég. Helyenként lehet zápor, de estétől nagyobb területen jöhet csapadék, 22-28 fok várható. A jövő hét változékonyabb idővel kezdődik, holnap egyre több felé számíthatunk záporra, zivatarra és a szél is megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik, hétfőn általában 20-26 fok között alakulnak a csúcsok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: 11 óra után is izgalmas muzsikák és igazán kellemes vasárnapi hangulat. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Ebben az órában még rádiózzunk együtt, és hallgassunk mondjuk Jamiroquait, érkezik a Kent Heat, de jön majd Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake, sőt, ők így együtt is, most pedig Gágyó és a Best FM múcsó indítja az órát.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Azt írja Anna, hogy igen, náluk a bundás kenyér a legjobb reggeli favorit, sőt, ők ma igazi késői reggelit csináltak. Egy barátnőjénél aludt tegnap este, mert ilyen mozi maratont tartottak, meg ilyen csajos nagy megbeszéléseket, most már legalább 2 hónapja nem találkoztak úgy igazán, és nem tudtak egy jót pletykálni, úgyhogy ők nagyjából az egész éjszakát átpletykálták, úgyhogy most bundás kenyeret készítenek, közben szól a Best FM, és már föl is a kávé. Szerintem az ilyen reggeleknél nincs is jobb, úgyhogy csajok, nektek érkezik majd a Soul Searchers zala, ez lesz a Can't Get Enough, a Stars on 54 pedig viszi tovább a délelőttöt, If You Could Read My Mind, itt a Best FM-en, akár erre táncolni is lehet a konyhában.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Soul Searchers és a Kent Gerinalf, ez pedig néhány információ a ma délutáni időjárásról. Úgy tűnik, hogy egészen kellemes időnk lesz, és a napsütésé lesz a főszerep. Egy-két felhő majd zavarhatja ezt a napsütést délután, de egyébként úgy tűnik, hogy egész jó kis kirándulós idő lesz. Holnap viszont már azért az esernyőket elő kell készíteni, mert úgy tűnik, hogy gyakrabban jönnek majd felhők, és takarják el a napot. Sokfelé lesz egyébként eléggé élénk a szél is, és 19-25 fok lesz a maximum, amit mérhetünk, úgyhogy erre kell készülni. De nyugi, közben azért még a Best FM legjobb zeneire.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Freddy és a Nincsen Holnap zárta ezt az órát, de B. Német Dia nyitja majd a következőt, hiszen mindjárt dél jönnek a legfrissebb hírek, utána övé a délután. Én pedig csodás napot kívánok a folytatásban mindenkinek, és jó hétvégét, kapcsolódjanak ki egy kicsit a Best FM legjobb zenéivel. A szeptember és a Cry for You nyitja majd a délután, én pedig minden jót kívánok. Majoros Rita vagyok, viszont!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Családi programokkal tetőzött az Alma Virág Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kigyulladt egy hétvégi ház május 5-én a délutáni órákban Kulcson, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Amint egy 30 négyzetméteres lakásként használt ingatlannál, a tűz a zsindely tetőn keletkezett, majd átterjedt a tetőtér két helyiségére is. A lángok gyorsan terjedtek, ezért a helyszínre riasztották a dunaújvárosi hivatásos tűzoltókat, akik rövid időn belül megfékezték a tüzet és megakadályozták annak tovább terjedését a környező épületrészekre. A beavatkozás során személysérülés nem történt. Az ingatlan lakója biztonságban elhagyta a házat, azonban az épület állapota miatt átmenetileg nem tudott visszatérni otthonába. Az érintett számára az önkormányzat ideiglenes elhelyezést biztosított. A tűz keletkezésének körülményeit a hatóságok vizsgálják, írja a Duna Online. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia fináléjába küzdhet a Bánki iskola csapata. A tanulók Deák Bence, Kis Armand, illetve Varga Zsolt bejutottak az OTIO országos döntőjébe, ahol 2026. május 22-én és 23-án a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen bemutathatják egyedi fejlesztésüket a szakmai zsűrinek. A döntőbejutás önmagában is jelentős szakmai elismerésnek számít, hiszen a verseny korábbi fordulóiban rekord közeli, mintegy 500 projekt vett részt. Az OTIO az ország legtehetségesebb fiatal kutatóinak, illetve innovátorainak ad lehetőséget arra, hogy bemutassák munkáikat. A csapat projektjének mentora Antaliné Mislilla, írja a Duol portál. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejér-Vár megyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötéstél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Hívja fel a Fejér-Vár megyeiek figyelmét is a Digitális Magyarország ügynökség. Közölték, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Végül a várható időjárásról. A meteorológusok szerint az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől a Dunántól és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik majd. Ezen a napon számottevő csapadék nem várható. A Dunántúlon több felé megélénkül a délire, délkeletire forduló szél, a hőmérséklet 28 fokig emelkedik.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Új fejezet nyílik Magyarország történetében, mondta az új kormányfő. Ma van a mentők napja, már lehet szavazni az év fájára. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Egyebek mellett erről beszélt eskütétele után a megválasztott miniszterelnök tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Magyar Péter kitért rá, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Beszédében ismét a köztársasági elnök lemondását sürgette. Bejelentette, hogy elindítják az alkotmányos rendszer felülvizsgálatát, megerősítik a fékek és ellensúlyok rendszerét, az intézmények függetlenségét, és kezdeményezik a miniszterelnöki ciklusok korlátozását. mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a mentők napja alkalmából. Az OMS ma ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csaknem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. Már lehet szavazni az év pályára, idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
4: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van. A győztes a július elején tartott ünnepélyes díját adom fogjuk kihirdetni. Együtt a hős fa díjat elnyerő fával, ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek.
3: Törvénnyel könnyítik meg a gyarmati korban elrabolt műalkotások visszaszolgáltatását Franciaországban. Ez lehetővé teszi a francia kormány számára, hogy rendelettel rögzítse egy mű közvagyomból kivonását. A törvény az 1815. november 20-a és 1972. április 23-a közötti időszakra vonatkozik. A lépést Afrika évek óta szorgalmazta, Kína pedig üdvözli. A nap első felében még sok napsütésre készülhetünk, csak kevés felhő lesz az égen, később aztán délnyugat felől egyre jobban beborul az ég. Helyenként lehet zápor, de estétől nagyobb területen jöhet csapadék, 22-28 fok várható. A jövő hét változékonyabb idővel kezdődik, holnap egyre több felé számíthatunk záporra, zivatarra és a szél is megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik, hétfőn általában 20-26 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Május 10-e van, elmúlt néhány perccel indul már is a vasárnapi Best délután. Hello mindenkinek, én Bénémet Dia vagyok. Nagyon jó kis dalok lesznek, úgyhogy érdemes maradni ebben az órában. Például jön Kelis a Trick Me-vel, itt lesz Eminem és Dido közöse, és a Jetlag pedig hamarosan érkezik a Karszalagokkal. Most pedig a Cry For You-t indítom a svéd énekesnő szeptembertől.

Best FM, a legjobb zenék az I Love Your Smile-jal, folytatjuk Shanice legnagyobb slágerével, ami 1991-ben jelent meg. Egy vidám, optimista R&B popdal, a szerelem egyszerű öröméről szól, és különösen fülbemászó dallamáról. Világszerte nagy siker lett az amerikai Billboard Hot 100 listán, a második helyig jutott. A Sam Shanice-t a 90-es évek egyik jellegzetes fiatal R&B hangjává tette, azóta is gyakran felbukkan filmekben, reklámokban és nosztalgia válogatásokon. Na meg itt, a Best FM-en.

0: Beszefem, a legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. Az M0-áson például a déli szektorán lassú a haladás az M5-ös felé vezető oldalon, az M6-os autópálya csomópont közelében a 11-es kilométernél burkolatot javítanak, a legbelső sávot lezárták, aztán az M0-ás déli szektorán az M5-ös irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Az M4-esen is érdemes figyelni, Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Ami pedig a Biatorbágy-Págy bekötő utat illeti, az M1-es autópálya alatti aluljárónál a 2-es kilométernél egy közel 100 méteres szakaszon várható a nyár közepéig lezárták az M1-es autópályán folyó munkálatok miatt, kerülni az M1-es autópálya csomópontján keresztül az 1-es főút felé lehet, Örkény és Táborfalva között pedig gázvezetékeket kötnek be, a 3-as kilométernél útszűkület van érvényben, de alkalmanként egy rövid időszakra a fél útpályát is elfoglalhatják a munkagépek, vezess óvatosan arra felé is, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szalad az idő, a legjobb zenékkel itt az egy óra jönnek a friss hírek, aztán felcsendül majd Curtis és Király Viktor közöse is. Mehet a tánc, teljes egészében is meghallgatjuk, és Sikén és Brian Adams közönse is pörög rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A tűz keletkezésének körülményeit a hatóságok vizsgálják. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Kigyulladt egy hétvégi ház május 5-én a délutáni órákban Kulcson, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Amint egy 30 négyzetméteres lakásként használt ingatlannál, a tűz a zsindely tetőn keletkezett, majd átterjedt a tetőtér két helyiségére is. A lángok gyorsan terjedtek, ezért a helyszínre riasztották a dunaújvárosi hivatásos tűzoltókat, akik rövid időn belül megfékezték a tüzet és megakadályozták annak tovább terjedését a környező épületrészekre. A beavatkozás során személysérülés nem történt. Az ingatlan lakója biztonságban elhagyta a házat, azonban az épület állapota miatt átmenetileg nem tudott visszatérni otthonába. Az érintett számára az önkormányzat ideiglenes elhelyezést biztosított. A tűz keletkezésének körülményeit a hatóságok vizsgálják, írja a Duna Online. 14. alkalommal dübörgött az Alma Virág Fesztivál és egészségét Rácsalmáson a Jankovics kúriában. Az egészség, sport és család jegyében zajló rendezvény a Rácsalmási Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében valósult meg, melyben közreműködött a Rácsalmási Művelődési Ház és Könyvtár, a Jankovics kúria, Rácsalmás város önkormányzata, valamint a Rácsalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok. A rendezvényen minden érdeklődő találhatott magának érdekes és szórakoztató programot. Összefoglaló a Duol oldalán. Hosszú ideje töretlen hittel, elszántsággal és nem kevés kihívással is megküzdve teszi az önként vállalt szolgálat, a karitatív civil szervezet Dunaújvárosban a feladatát. A magát a Boldog délután névvel jelző csapat legutóbbi segítségnyújtására a napokban került sor. A finomságokat ezúttal is a Corner C csoport tulajdonosai Grábics Gábor és Pincési István, valamint a vendéglátós csapatuk biztosította. A mostani esemény főrendezője is Bartalos Norbert, a karitatív szervezet vezetője volt, beszámoló a duol.hu-n. Közeledik az SZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint két hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. A legegyszerűbb online az e-SZIA rendszerben kitölteni, véglegesíteni a bevallást. Aki például tavaly évközben nem kérte munkáltatójától a neki járó adóalap kedvezményeket, az most egy összegben érvényesítheti azokat. Fontos, hogy a Fejér vármegyei adózók is nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Még a várható időjárásról. A meteorológusok szerint az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől a Dunántól és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik majd, ezen a napon számottevő csapadék nem várható. A Dunántúlon több felé megélénk a délire, délkeletire forduló szél, a hőmérséklet 28 fokig emelkedik.
0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
3: Jövő héten tesznek esküt a Tisza kormányminiszterei. Halálos lakástűz történt Jász-Nagykun-Szolnokban. Holnap lesz a közlekedési kultúra napja. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tisza párt. Az új országgyűlés tegnap alakult meg. Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek, az országgyűlés elnöke pedig Forsthoffer Ágnes lett. Az új kormány miniszterei kedden teszik le esküjüket az országgyűlés következő ülésén, derül ki a parlamenti honlapon közzétett napirendi javaslatból. A kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg 16 minisztériummal. Halálos tűz történt egy Jász-Kiskéri családi házban. Rokonai holtan találtak egy idős férfit. A lakásban tűznyomai látszottak, és a hálószobában a berendezési tárgyak égtek. A tűz magától kialudt, így nem volt szükség beavatkozásra. Az idős férfi feltehetően füstmérgezés miatt vesztette életét, de a pontos körülményeket vizsgálják. A katasztrófavédelem ismét figyelmeztet a füstérzékelő fontosságára. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A baranyai Felső-Szentmártonban polgármestert és képviselőket is választanak, miután még februárban feloszlatta magát a testület. Itt 750-en voksolnak. Esztergomban azért tartanak időközi választást, mert a hármas számú egyéni választókerület egyik képviselője még januárban elhunyt. Az élet nem adható vissza, ez a holnapi közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta rádiónknak Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke.
4: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
3: A nap első felében még sok napsütésre készülhetünk, csak kevés felhő lesz az égen, később aztán délnyugat felől egyre jobban beborul az ég. Helyenként lehet zápor, de estétől nagyobb területen jöhet csapadék, 22-28 fok várható. A jövő hét változékonyabb idővel kezdődik, holnap egyre több felé számíthatunk záporra, zivatarra és a szél is megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik, hétfőn általában 20-26 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, folytatódik a vasárnapi Best délután, egy óra múlt néhány perccel, én Béri Bendia vagyok, és már is itt a Don't Give Up, ami 2000-ben jelent meg a brit DJ Chicane és a kanadai énekes Brian Adams közreműködésével. Több európai országban is nagy siker lett, a korszak egyik meghatározó slágere. Ezt szól most.

Zenék. Freesighter Joe jamaikai-amerikai előadó volt, aki a 90-es évek Eurodance és reggae fúzió zenében vált ismerté. A United című dalát Marky Mark közreműködésével adta ki még 1994-ben. A béke, az összefogás és egység üzenetét hordozza egy erősen pozitív, motiváló hangulattal. A United nagy sikert aratott Európában, és Freesighter Joe legismertebb dalai közé tartozik. Ez érkezik most, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M7-esen például a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agár csomópont mindkét oldalon használható. De fontos tudni, hogy az 57-es kilométernél lévő Székesfehérvár kelet Agárd csomópont felhajtóágát aszfaltozás miatt lezárták, kerülő útként Letenye felé kell elindulni, és a 60-as kilométernél lévő Székesfehérvár Dél-Dunaújváros csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé haladni, ami pedig az M30-est illeti a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon Felső Zsolce térségében a 28-as és a 30-as kilométer között burkolat felújítás miatt a külső sávot lezárták arra felé is. Csak óvatosan. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Most a legfrissebb hírekkel folytatjuk, hiszen itt a 2 óra, aztán hozom majd Henc Gábor, Bika és Kohánszki Roy közösét is.
2: Minden kis pálatom, tenyeremből szórhatom szert a széjjel.
1: Ez lesz a Minden kis bánatom, és Whitney Houston és George Michael duettje is felcsendül rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A tűz keletkezésének körülményeit a hatóságok vizsgálják. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Kigyulladt egy hétvégi ház május 5-én a délutáni órákban Kulcson, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Amint egy 30 négyzetméteres lakásként használt ingatlannál, a tűz a zsindely tetőn keletkezett, majd átterjedt a tetőtér két helyiségére is. A lángok gyorsan terjedtek, ezért a helyszínre riasztották a dunaújvárosi hivatásos tűzoltókat, akik rövid időn belül megfékezték a tüzet és megakadályozták annak tovább terjedését a környező épületrészekre. A beavatkozás során személysérülés nem történt. Az ingatlan lakója biztonságban elhagyta a házat, azonban az épület állapota miatt átmenetileg nem tudott visszatérni otthonába. Az érintett számára az önkormányzat ideiglenes elhelyezést biztosított. A tűz keletkezésének körülményeit a hatóságok vizsgálják, írja a Duna Online. Hosszú ideje töretlen hittel, elszántsággal és nem kevés kihívással is megküzdve teszi az önként vállalt szolgálat a karitatív civil szervezet Dunaújvárosban a feladatát. A magát a Boldog délután névvel jelző csapat legutóbbi segítségnyújtására a napokban került sor. A finomságokat ezúttal is a Corner C csoport tulajdonosai Grábics Gábor és Pincési István, valamint a vendéglátós csapatuk biztosította. A mostani esemény főrendezője is Bartalos Norbert, a karitatív szervezet vezetője volt. Beszámoló a dua.hu-n.
4: Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Itt Fejér vármegyében is. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Az adományokból főként idősek, nagycsaládosok, egyszülős háztartások, gyermekvédelmi intézmények ellátottjai, fogyatékkal élők és hajléktalanok részesülnek. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejér vármegyeiek is támogathatják, de a karitász.hu oldalon is lehet segíteni.
3: Még a várható időjárásról. A meteorológusok szerint az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik majd. Ezen a napon számottevő csapadék nem várható. A Dunántúlon több felé megélénkül a délire, délkeletire forduló szél. A hőmérséklet 28 fokig emelkedik.
0: Hírek a Best FM-en.
5: Hamarosan leveszik esküjüket az új kormány miniszterei. Ma a mentőket ünnepeljük. Járványriadó van Tenerifén. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Kedden hivatalosan is feláll az új Tisza kormány, délután 4 órakor kezdődik a parlament ülése, ahol esküt tesz a kabinet. A minisztereket az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára. Az ülésen Magyar Péter bemutatja kormánya tagjait, akik ünnepélyes keretek között foglalhatják el hivatalukat. Az új kabinet összesen 16 miniszterből áll majd. Ma a mentőké a figyelem, az Országos Mentőszolgálat fennállásának 78. A szervezet Magyar Életmentés pedig 139. évfordulóját ünnepli. A jeles nap alkalmából országszerte elismerték a kiemelkedően dolgozó mentősöket. A szolgálat évente közel 2.300.000 betegről gondoskodik Magyarországon. Országos hálózatuk pedig 256 mentőállomással és 204 ügyeleti ponttal biztosít gyors segítséget a bajba jutottaknak. Tenerife-re futott be az a holland hajó, amelyen hantavírus fertőzést azonosítottak. A spanyol hatóságok megkezdték a 147 utas egészségügyi vizsgálatát és hazaszállítását. A fertőzéshez köthetően 3 ember meghalt, 8 gyanús beteget pedig kórházban kezelnek. Több utas még a hivatalos riasztás előtt elhagyta a fedélzetet, őket jelenleg is keresik. A WHO szerint a helyiek számára minimális a kockázat, ugyanakkor a hatóságok fokozott óvatossággal kezelik a helyzetet. A spanyol egészségügyi miniszter ismertetése szerint az evakuálási folyamat holnap délutánra fejeződhet be teljesen. Ekkorra várják ugyanis, hogy megérkezzen az az ausztrál kormány által biztosított repülőgép, amely az ausztrál, új-zélandi és több ázsiai ország állampolgárait szállítja majd haza. Tragédia a denveri repülőtéren. Egy Los Angelesbe induló utasszállító a felszállás előtt halálra gázolt egy férfit a kifutópályán. A hatóságok szerint az áldozat percekkel korábban mászott át a biztonsági kerítésen, nem a reptér dolgozója volt. Az ütközés után a gép hajtóműve kigyulladt, majd füst terjedt el a fedélzeten, ezért a 231 utast evakuálták. 12 ember megsérült, közülük 5-öt kórházba szállítottak. A baleset körülményeit még vizsgálják. Derült időnk lesz, de gomoly felhők is képződnek. Később délnyugat felől magas szintű felhőzet húzódik hazánk fölé, csak néhol alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható, késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Holnap a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A csúcsértékek 20 és 26 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, 2 óra múlt néhány perccel. Robogunk tovább a legjobb zenékkel, úgyhogy érkezik is az If I Told You That, ami Whitney Houston és George Michael közöse. Egy fantasztikus dal, két előadó hangja különösen jól kiegészíti egymást, ami a dal egyik legnagyobb erőssége. Ezzel folytatjuk most.

0: Best FM-a legjobb zenék útinfókkal jelentkezem. Az M6-oson például Értnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon most irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan az M0-as autóút felé vezető oldalon a 18-as kilométernél lévő Érdészak csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágát is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd Ércentrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Szintén az M0-as autóút felé vezető oldalon a 21-es kilométernél lévő 6-os főúti csomópontban a felhajtóágat lezárták, Bátaszék térségében pedig felújítási munkák kezdődtek. A főváros felé vezető oldalon a 163-as és a 162-es kilométer között a leálló, illetve a gyorsító sávot elkerítették a járművek elől, ugyanitt a Bátaszék csomópont lehajtóágát is lezárták, helyett a Szekszárd csomópontban visszafordulva lehet a környéket elérni. Balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Select FM a legjobb zenék, a Bagosi Brothers Company kísért bennünket, és lesznek még hasonlóan nagy kedvencek a következő órában is, úgyhogy érdemes maradni, mindjárt 3 óra jönnek a friss hírek, aztán a DB Boulevard indítja a következő órát a Point of View-val, úgyhogy jó lesz a folytatás, és most pedig a White Tan slágere pörög, ez a Your Woman, itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Családi programokkal tetőzött az Almavirág Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 14. alkalommal dübörgött az Almavirág Fesztivál és egészségként Rácsalmáson a Jankovics kúriában. Az egészség, sport és család jegyében zajló rendezvény a Rácsalmási Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében valósult meg, melyben közreműködött a Rácsalmási Művelődési Ház és Könyvtár, a Jankovics kúria, Rácsalmás város önkormányzata, valamint a Rácsalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok. A rendezvényen minden érdeklődő találhatott magának érdekes és szórakoztató programot, összefoglaló a Duol oldalán. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia fináléjába küzdhet a Bánki iskola csapata. A tanulók Deák Bence, Kis Armand, illetve Varga Zsolt bejutottak az OTIO országos döntőjébe, ahol 2026. május 22-én és 23-án a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen bemutathatják egyedi fejlesztésüket a szakmai zsűrinek. A döntőbejutás önmagában is jelentős szakmai elismerésnek számít, hiszen a verseny korábbi fordulóiban rekord közeli, mintegy 500 projekt vett részt. Az OTIO az ország legtehetségesebb fiatal kutatóinak, illetve innovátorainak ad lehetőséget arra, hogy bemutassák munkáikat. A csapat projektjének mentora Antaliné Mislilla írja a Duol portál. Hosszú ideje töretlen hittel, elszántsággal és nem kevés kihívással is megküzdve teszi az önként vállalt szolgálat a karitatív civil szervezet Dunaújvárosban a feladatát. A magát Boldog délután névvel jelző csapat legutóbbi segítségnyújtására a napokban került sor. A finomságokat ezúttal is a Corner C csapat tulajdonosai Grávics Gábor és Pincési István, valamint a vendéglátós csapatuk biztosította. A mostani esemény főrendezője is Bartalos Norbert, a karitatív szervezet vezetője volt, beszámoló a duol.hu-n. Itt Fejérvár megyében is elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a vármegyék kedvenceire lehet voksolni május 11-e hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Vármegyénként legfeljebb 15 főre lehet szavazni. A vármegyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Holnap a napsütést gyakran zavarják gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként felhőszakadásra, sőt apró szemű jégre is számítsunk. A hőmérséklet hajnalra 8 és 16 fok közé csökken, délután 19-26 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Tisztelettel köszöntök mindenkit itt a 93.1 Best FM-en. Elég gyorsan repült eddig is a hétvége, ez már a vasárnap délután kellős közepe Dunaújváros és a térség. Együtt töltünk ma is 3 órát jó hangulatban, ez a terve és kivitelezzük nyilván. A mikrofon mögött Molek Csongor zenél, a D.B. Bovard és szól a Point of View című dal.
3: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki itt van velünk, így vasárnap délután kellős közepén is Dunaújvárosból vagy a környékünkről. A nevem Oleg Csongor, és már május 10-ét írunk. Ármin, Pálma, Antónia, Mira. Nagyon boldog névnapot nekik. A születésnapos hallgatókat Isten éltesse sokáig. 124. éve a mai nap, a madarak és a fák napja, és 139. esztendeje, a mentők napja Magyarországon május 10-e. És 155 évvel ezelőtt Franciaország és Poroszország megkötötte a frankfurti békét. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik ma születtek. 139 éve látott napvilágot németújvári gróf Batthyány Gyula festő, az első magyar miniszterelnök dédunokája. És 107 éve született Sárai Tibor, Kossuth és Erkel Díaz zeneszerző, zenepedagógus, aki ma ünnepel, Isten éltesse sokáig Dunaújvárosban is a környékünkön. Most a Texas zenél nekünk, és egy ismerős számot hozok, a címe I Don't Want a Lover.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat mindenkinek, aki ilyenkor is vezet, kedves hallgatók, Dunai városon belül vagy a környéken. Az újsolti bekötő úton még aktuális mindig a közműépítési munkálat. Erről beszéltünk pár alkalommal korábban is, az 52-124-esről van szó és a nullás kilométerről. Hát elméletileg változás július végén várható majd csak. Aztán a 62-19-esen útkarbantartási munkák miatt útszűkület érvényben van, Dunai város mezőfalva Sárbogárd összekötő úton, a 7-es és a 10-es kilométer között, és ugrunk messzebb, az 53-01-esen aszfaltozási munkákat végezhetnek hétvégén is, Kecskemét-Kalocsa összekötő úton, a 13-as és a 20-as kilométer között, kell számítani félpályás lezárásra. Aki pedig tényleg vezet jelenleg, kocsiban hallgat minket és tapasztal egyebet közlekedéssel kapcsolatban főleg, jelezheti az infókat nyugodtan. 30-as, 74-74, 777-es a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Az NSYNC bemutatkozó kislemeze következik, ez az I Want You Back című felvétel. You're right.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken!
2: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
3: Itt a 93.1 Best FM-en. Mindenkinek nagyon szép délutánt kívánok. A nevem Oleg Csongor, és még a két órát együtt töltjük a következő kettő felvonást így vasárnap. Ha velünk tartanak, akkor főleg hamarosan indítja a jamaicai rapper a következő felvonás Sean Paul a Brief című dallal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keress minket személyesen Dunaújvárosban a Pannon kert egy szám alatt. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
2: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Sokat fog sütni a nap, csak elvétve lehet egy-egy zápor. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz. Karbantartás miatt ma is rövidített útvonalon jár a H8-as és a H9-es hév. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Örs-Vezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Az orosz elnökkel tárgyalt Moszkvában a szlovák kormányfő. Robert Fico és Vladimir Putyin találkozóján a kétoldalú kapcsolatok erősítéséről, valamint energetikai és kereskedelmi kérdésekről volt szó. Közben az orosz államfő tanácsadója cáfolta azt a korábbi sajtóértesülést, mely szerint a szlovák miniszterelnök moszkvai útjának célja, hogy a háborús helyzetet befolyásoló kijevi üzenetet adjon át az orosz vezetésnek. Csak nem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők. A szervezet ma ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az Országos Mentőszolgálat a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Változik a közösségi közlekedés ma Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok várhatóan reggel 6 órától délután 2 óráig rövidített útvonalon a Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth térig járnak. A 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Balcsi-Zsilinszky út érintésével közlekedik. A futóverseny mezőnye áthalad a rakparton is, ezért a BKK fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól. UFO aktákat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány. Az úgynevezett azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló videókat és dokumentumokat a Pentagon honlapján tették közzé. A felvételek között az Apollo program idején készült anyagok, valamint az elmúlt években a világ több pontján rögzített videófelvételek is szerepelnek. A Fehérház hangsúlyozta, hogy a szokatlan jelenségekre továbbra sincs egységes, mindenki által elfogadott magyarázat. Sok lesz a napsütés, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és nyugati tájakon. Este felé délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak. A Dunán túlon több helyen megélénkül a délies szél. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Tartalmas vasárnap délutánt kívánok mindenkinek, és teljesen pihentetően. A mikrofon mögött Molek Csongor itt a 93-1 Best FM-en. Remélem sokan velünk tartanak jelenleg, innen Dunaújvárosból, vagy csak a vonzás körzetből. Még két órát együtt töltünk, És most Sean Paul zenél nekünk, meghallgatjuk a Brave című felvételt.
7: 93.1 Best

93.1 Best FM, a legjobb zenék itt Dunaújvárosban is a környékünkön. Beszéljünk egy kicsit az időjárásról, kedves hallgatók. Egyébként szeretettel köszöntök mindenkit. Én Molek Csongor vagyok. És a következő munkahét elméletileg napsütéssel indul, bár a fátyol és gomoly felhők takarhatják majd a napsütést. Ez jellemző lesz délelőtt és délután egyaránt, csak a környéke nem mindenhol. Csapadékra kicsi az esély, gyenge eső, gyenge zápor előfordulhat, és ha lesz, akkor erősebb szélmozgásra is számítani kell. A déli délnyugati szelet kísérik majd erősebb lökések. Reggel olyan 8-14 fok körül mérünk majd, délután pedig 24-29 fok körül alakul a csúcsérték. A pollen szezon már jó pár hete beindult, és jelenleg még mindig az eperfafélék pollen szintje lehet magas tartományban, sőt, tüneteket okozhat még a dió, a tölgy, a nyír és a pálsitűfélék pollenje is. Koncentrációjuk egyébként közepes tartományban alakul. Most a Savage Garden zenél nekünk, és ez a dal is ismerős mindenkinek, a címe To The Moon and Back.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

árcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megyek.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. A sport van ismét fókuszban itt a Besten, kedves Dunói Városi hallgatók helyi szinten, mivel 9 aranyéremmel, 10 ezüsttel és 11 bronzzal zárták a DKS-e és fiók szakosztályainak ifjú birkozói a Dél-Zselic ESE fennállásának 25. évfordulójára rendezett nemzetközi versenyt és gyermekgálát. Szigetváron rendezték meg egyébként az eseményt, május 3-án, és Tombor István említett jó pár infót ezzel kapcsolatban a dunaiváros.com hírportál munkatársainak. Ahogy mondta, a verseny célja a tapasztalatszerzés volt, valamint az, hogy felmérjék az erőviszonyokat a közelgő korosztályos országos bajnokságok előtt, és ez sikerült is. Többen kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Remek hangulatban szurkolhattak a versenyre kilátogató nézők, és a versenyzők összesen 30 éremmel és pozitív élményekkel térhettek haza. Az edzők büszkék lehetnek a fiatalokra, mivel a hétvégén elég sok érmet és egy rangos csapatgyőzelmet is sikerült elérni. Szívből gratulálunk mindenkinek, az eredményekről is fent vannak az infók az említett portálon. Retrokozunk egy picit a következő percekben a Bon Jovival, és szól a Have a Nice Day!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en, és indítjuk mindjárt az utcsó közös felvonásunkat. Kedves dunai városi hallgatók, örülök, hogy velünk tartanak így vasárnap késő délután. Hát együtt lazulunk még 60 percen keresztül. A nevem Oleg Csongor, és mutatom az óraindító felvételből a részletet. Eric Pritz zenél és szól a piano.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Sokat fog sütni a nap, csak elvétve lehet egy-egy zápor. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Állatbemutatókkal, interaktív foglalkozásokkal, zenés, valamint ismeretterjesztő előadásokkal várják az érdeklődőket ma a felelős állattartás napi alkalmából a fővárosi Rex Állatszigeten. A délután 4 óráig tartó ingyenes eseményen a látogatók megismerkedhetnek az örökbefogadható kutyákkal, és előadásokat hallhatnak egyebek közt a kutyák viselkedéséről és a macskatartás alapjairól. Megérkezett Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. A spanyol hatóságok közölték, hogy a 147 utas orvosi vizsgálatát és hazajutását már megszervezték. A betegségben hárman meghaltak, 8 fertőzés gyanús utast pedig kimentettek a hajóról és kórházban kezelnek. Többen ugyanakkor még a járványhelyzet beigazolódása előtt elhagyták a hajót, őket keresik a hatóságok. Nyílt napot tartott a washingtoni magyar nagykövetség az Európa naphoz kapcsolódva. Az esemény célja, hogy bemutassa az érdeklődőknek a nemzeti sajátosságokat, hagyományokat. A programok között néptánc, népzene és népdal bemutató is szerepelt. A résztvevők tradicionális magyar ételeket, köztük például gulyást és kürtős kalácsot kóstolhattak. Emellett magyar szervezetek is bemutatkoztak, köztük a washingtoni magyar iskola, amelynek szervezésében foglalkozásokat tartottak és klasszikus magyar rajzfilmeket vetítettek. A képviselők eskütételével megalakult az új országgyűlés. Ezzel egyidejűleg megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A 199 fős országgyűlésben a Tiszapártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. UFO aktákat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány. Az úgynevezett azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló videókat és dokumentumokat a Pentagon honlapján tették közzé. A felvételek között az Apollo program idején készült anyagok, valamint az elmúlt években a világ több pontján rögzített videófelvételek is szerepelnek. A Fehérház hangsúlyozta, hogy a szokatlan jelenségekre továbbra sincs egységes, mindenki által elfogadott magyarázat. Sok lesz a napsütés, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és nyugati tájakon. Este felé délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak. A Dunántúlon több helyen megélénkül a déli szél. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Családi programokkal tetőzött az Almavirág Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. 14. alkalommal dübörgött az Almavirág Fesztivál és egészségét Rácsalmáson a Jankovics kúriában. Az egészség, sport és család jegyében zajló rendezvény a Rácsalmási Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében valósult meg, melyben közreműködött a Rácsalmási Művelődési Ház és Könyvtár, a Jankovics kúria, Rácsalmás város önkormányzata, valamint a Rácsalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok. A rendezvényen minden érdeklődő találhatott magának érdekes és szórakoztató programot, összefoglaló a Dúl oldalán. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia fináléjába küzdhet a Bánki iskola csapata. A tanulók Deák Bence, Kis Armand, illetve Varga Zsolt bejutottak az OTIO országos döntőjébe, ahol 2026. május 22-én és 23-án a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen bemutathatják egyedi fejlesztésüket a szakmai zsűrinek. A döntőbejutás önmagában is jelentős szakmai elismerésnek számít, hiszen a verseny korábbi fordulóiban rekord közeli, mintegy 500 projekt vett részt. Az OTIO az ország legtehetségesebb fiatal kutatóinak, illetve innovátorainak ad lehetőséget arra, hogy bemutassák munkáikat. A csapat projektjének mentora Antaliné Mislilla írja a Dúl portál. Hosszú ideje töretlen hittel, elszántsággal és nem kevés kihívással is megküzdve teszi az önként vállalt szolgálat, a karitatív civil szervezet a Dunaújvárosban a feladatát. A magát a Boldog délután névvel jelző csapat legutóbbi segítségnyújtására a napokban került sor. A finomságokat ezúttal is a Corner C csapat tulajdonosai Grábics Gábor és Pincési István, valamint a vendéglátós csapatuk biztosította. A mostani esemény főrendezője is Bartalos Norbert, a karitatív szervezet vezetője volt. Beszámoló a dual.hu. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Hívja fel a Fejér vármegyeiek figyelmét is a Digitális Magyarország ügynökség. Közölték, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Még a várható időjárásról. A meteorológusok szerint az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől a Dunántól és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik majd. Ezen a napon számottevő csapadék nem várható. A Dunántúlon több felhő megélénkül a délire, délkeletire forduló szél. A hőmérséklet 28 fokig emelkedik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 93 egy West FM-en tartalmas késő délután vasárnapra, kedves dunai versi hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor, közlekedési infókkal hamarosan jelentkezem. Aki kocsiban hallgat minket, mindenféleképpen maradjon velünk. Az első előadó pedig, ahogy mondtam, Eric Fritz és Soul, az örök sláger, a Piano.
0: 93 egy West FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok a közlekedőknek, ahogy ígértem, akad pár infóm ismét a környékről. Az 51-esről többször beszéltünk már, Budapest Baja Herceg Szent Tomás rendű főútról. Itt a 90-es kilométer környékén félpályás lezárás lassíthatja a haladást. A 62-19-esen a 7-es-9-es kilométernél is útszűkület van érvényben, és az 52-313-oson aktuális a közmépítési munkálat. Dunavecse állomáshoz vezető úton a 0-as kilométernél. Kérem jelezzék, ha van egyéb közlekedési infójuk, 30-as 74-74-777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen! Következzen most az az előadó, akit színészként is nagyon szeretünk. Will Smith és szól a Miami.

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Dunaújvárosi hallgatók egy kihelyezett történelem órával készülnek a szervezők a Mondba Kúriában. Az érdeklődők jövő csütörtökön délután kaphatnak betekintést Dunapentere II. Világháborús hétköznapjaiba, és ezen az eseményen többek között arról is szó esik majd, hogyan zajlott a bentelei zsidóság deportálása. Kronászt Margit, a múzeum történésze, Orosz Csaba önkormányzati képviselő, valamint Németh Miklós szervező olyan eseményt ígérnek az érdeklődőknek május 14-én délután 5 órától, amelyen mélyebben megismerhetik Dunapentere történelmét. És mindenkit arra bíztatnak, hogy aki csak egy kicsit is érdeklődik a történelem ezen szeglete iránt, csatlakozzon hozzájuk jövő csütörtök délután. A Pentele a II. Világháborúban című ismeretterjesztő, múltfeltáró program nyitott, várják a történelem és a település történet iránt érdeklődő vendégeket a Mondba Kúriában. Ott vannak a további infók a programmal összefüggésben a dunaújváros.com hírportálon. Hazai előadó következik, nem más, mint Király Viktor, és szól a Fire című dal.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Lassan búcsúzom megint, kedves Dunai Városi hallgató. Köszönöm szépen a mai közreműködést mindenkinek. A Backstreet Boys fiúcsapat Get Down című slágere következik. És ezzel megköszönöm a figyelmet az előző három felvonásra, amit együtt töltöttünk. Holnap hétfő, ez nem a legjobb hír, tudom, de találkozunk holnap is. Délután 3-tól jelentkezem majd a legjobb zenékkel, és persze hasznos infókkal, ahogy mindig. Molek Csongort hallották, jó pihenést kívánok a következő órákhoz. Hello!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Családi programokkal tetőzött az Almavirág Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 14. alkalommal dübörgött az Almavirág Fesztivál és egészségként Rácsalmáson a Jankovics kúriában. Az egészség, sport és család jegyében zajló rendezvény a Rácsalmási Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében valósult meg, melyben közreműködött a Rácsalmási Művelődési Ház és Könyvtár, a Jankovics kúria, Rácsalmás város önkormányzata, valamint a Rácsalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok. A rendezvényen minden érdeklődő találhatott magának érdekes és szórakoztató programot, összefoglaló a Dúl oldalán. Hosszú ideje töretlen hittel, elszántsággal és nem kevés kihívással is megküzdve teszi az önként vállalt szolgálat, a karitatív civil szervezet a Dunaújvárosban a feladatát. A magát a Boldog délután névvel jelző csapat legutóbbi segítségnyújtására a napokban került sor, a finomságokat ezúttal is a Corner C csoport tulajdonosai Grábics Gábor és Pincési István, valamint a vendéglátós csapatuk biztosította. A mostani esemény főrendezője is Bartalos Norbert, a karitatív szervezet vezetője volt, beszámoló a dual.hu-n. Idén immáron 8. alkalommal rendezi meg a Jót fut a város, Dunaújváros elnevezésű közösségi rendezvényét a Jót szívből Dunaújvárosért akciócsoport május 30-án. A rendezvényen a helyi mentőállomás pihenőszobájának felújítására gyűjtenek a szervezők. Az óvifutás 500 méteres távja mellett 2, valamint 4 és 10 kilométeren mérhetik meg magukat a mozogni vágyók. De fontos információ, hogy a leghosszabb távon saját felelősségre lehet elindulni. Szintén 30-án délután 2 órától rendezik meg azt az amatőr foci tornát a rendvédelmi, kórházi és hivatali, illetve egészségügyi dolgozók részére, amelynek bevétele szintén a jótékonysági alapba kerül. További részletek a város weboldalán. Közeledik az ESZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint 2 hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. A legegyszerűbb online az ESZIA rendszerben kitölteni, véglegesíteni a bevallást. Aki például tavaly évközben nem kérte munkáltatójától a neki járó adóalap kedvezményeket, az most egy összegben érvényesítheti azokat. Fontos, hogy a Fejér vármegyei adózók is nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Holnap a napsütést gyakran zavarják gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként felhőszakadásra, sőt apró szemű jégre is számítsunk. A hőmérséklet hajnalra 8 és 16 fok közé csökken, délután 19-26 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Kedden tesznek esküt az új kormány miniszterei. Népszerű volt az Európa Nap Washingtonban. Többfelé lehet zápor, egyébként derült időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Kedden hivatalosan is feláll az új Tisza kormány, délután 4 órakor kezdődik a parlament ülése, ahol esküt tesz a kabinet. A minisztereket az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára. Az ülésen Magyar Péter bemutatja kormánya tagjait, akik ünnepélyes keretek között foglalhatják el hivatalukat. Az új kabinet összesen 16 miniszterből áll majd. Magyar ízek, néptánc és teltház fogadta a látogatókat Washingtonban, csak nem 2000-en fordultak meg a Magyar Nagykövetség nyílt napján, az Európa Nap program sorozat részeként. Az amerikai fővárosban rendezett eseményen gulyással, kürtős kaláccsal, magyar zenével és néptánc bemutatóval várták az érdeklődőket, miközben hazai szervezetek és kulturális programok is bemutatkoztak. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kapta idén az év emlékhelye díjat. A Nemzeti Örökség Intézete és a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 7. alkalommal adta át ezt. Elismerték, hogy a BME az emlékhely státuszt aktívan, kreatívan és példaértékű módon használja. Franciaország új korszakot nyithat a gyarmati múlt rendezésében, könnyebbé válhat az egykori gyarmatokra hurcolt műkincsek visszaszolgáltatása. Emmanuel Macron még évekkel ezelőtt ígért változást ezen a téren, és az ország már úttörő lépéseket tett. 2020-ban Benin és Szenegál is visszakapott értékes történelmi tárgyakat. Idén elefántcsontpart számára is hazatért egy különleges kommunikációkra is használt óriási résdob, amely kulturális szimbólumnak számít. Lionel Messi ismét főszereplő volt az észak-amerikai profilabdarúgó bajnokságban. Az argentin világsztár egy góllal és két gólpasszal vezette 4-2-es győzelemre az Inter Miami Torontóban. A 8-szoros aranylabdás klasszis ezzel rekordot is döntött. Ő jutott el leggyorsabban 100 közvetlen gól részvételig a liga történetében. Ebben benne vannak a gólok, illetve az előkészítések is. Messi mindössze 64 mérkőzés alatt ért el mindezt. Derült időnk lesz, de gomoly felhők is képződnek. Később délnyugat felől magas szintű felhőzet húzódik hazánk fölé, csak néhol alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható, késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Holnap a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A csúcsértékek 20 és 26 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Jó, nincs az a brutálisan meleg, mint tegnap, de hát azért ez is gyönyörű nyári idő volt. Bár azért még így 6 óra magasságában még mindig simán kint lehet lenni valahol kertben, teraszon, szabadtéren. Nagyon remélem, hogy ti is itt tesztek, és nagyon remélem, hogy ezzel együtt hallgatok minket a következő 120 percben. Chill Lounge és Deep House, elérkeztünk ide is. Indul a Night Shift, 6-7 White Boy, 7-től vasárnapi rezidensünk, DJ Name.

0: lesz a Night Shift.
1: És akkor abban már jeleztem, ugye, hogy 150 fölött én ezt már nem fogom mindig reklámozni, hogy hány mix van fent a Mixcloud oldalamon, de azért azt hozzá kell tennem, hogy a szabályok nem változtak, tehát mindig csak akkor érkezik majd új feltöltés, ha az összes korábbi oda feltöltött mixemen van már minimum mindegyiken 100 meghallgatás. Most a jelenleg oda feltöltött 150 közül már csak egy darabon hibázik egy-kettő, úgyhogy ha szeretnétek újabb korábbi mixeket ott elérni, akkor azt az egyet még párszor hallgassátok meg. Jó, amúgy pedig mixcloud.com/DJ Whiteboy korábbi Night Shift-es mixeimet tracklistával együtt itt értek el.

0: zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Best FM Night Shift, Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni is, úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban, minél több tartalommal feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ, Night Shift partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre. Jó, tehát Best FM Night Shift, Facebookon is és Instagramon is megtaláltok.

0: Ez a Night Shift.
1: Nagyon kis időt kaptok arra tényleg csak, hogy magatokhoz vegyetek még egy koktélt, mert hogy mi nem állunk meg csak egy nagyon-nagyon rövidke időre. Az alatt mi is helyet cserélünk DJ Németivel, és aztán héttől folytatjuk innen Chillange és Deep House még egy órán keresztül. Senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A tűz keletkezésének körülményeit a hatóságok vizsgálják. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Kigyulladt egy hétvégi ház május 5-én a délutáni órákban Kulcson, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Amint egy 30 négyzetméteres lakásként használt ingatlannál, a tűz a zsindely tetőn keletkezett, majd átterjedt a tetőtér két helyiségére is. A lángok gyorsan terjedtek, ezért a helyszínre riasztották a dunaújvárosi hivatásos tűzoltókat, akik rövid időn belül megfékezték a tüzet és megakadályozták annak tovább terjedését a környező épületrészekre. A beavatkozás során személysérülés nem történt. Az ingatlan lakója biztonságban elhagyta a házat, azonban az épület állapota miatt átmenetileg nem tudott visszatérni otthonába. Az érintett számára az önkormányzat ideiglenes elhelyezést biztosított. A tűz keletkezésének körülményeit a hatóságok vizsgálják, írja a Duna Online. Hosszú ideje töretlen hittel, elszántsággal és nem kevés kihívással is megküzdve teszi az önként vállalt szolgálat, a karitatív civil szervezet Dunaújvárosban a feladatát. A magát a Boldog délután névvel jelző csapat legutóbbi segítségnyújtására a napokban került sor. A finomságokat ezúttal is a Corner C csapat tulajdonosai Grávics Gábor és Pincési István, valamint a vendéglátós csapatuk biztosította. A mostani esemény főrendezője is Bartalos Norbert, a karitatív szervezet vezetője volt. Beszámoló a dual.hu-n. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Itt Fejér vármegyében is. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Az adományokból főként idősek, nagycsaládosok, egyszülős háztartások, gyermekvédelmi intézmények ellátottjai, fogyatékkal élők és hajléktalanok részesülnek. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Hívja fel a Fejér vármegyeiek figyelmét is a Digitális Magyarország Ügynökség. Közölték, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Végül a várható időjárásról. A meteorológusok szerint az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik majd. Ezen a napon számottevő csapadék nem várható. A Dunántúlon több felé megélénkül a délire, délkeletire forduló szél. A hőmérséklet 28 fokig emelkedik.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Holnap után leteszik esküjüket az új kormány miniszterei. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke bírálja a FIFA jelenlegi vezetését. Főleg az ország közepén számíthatunk záporokra. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Kedden tesznek esküt az új kormány miniszterei. Délután 4 órakor ül össze a parlament, ahol hivatalosan is megalakul a Tisza kormány. A kabinett tagjait az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, majd Magyar Péter a plenáris ülésen mutatja be a 16 miniszterből álló új kormányt. Az ünnepélyes eskütétellel hivatalosan is megkezdheti munkáját a Tisza kormány. Tenerife-re futott be az a holland hajó, amelyen hantavírus fertőzést azonosítottak. A spanyol hatóságok megkezdték a 147 utas egészségügyi vizsgálatát és hazaszállítását. A fertőzéshez köthetően 3 ember meghalt, 8 gyanús beteget pedig kórházban kezelnek. Több utas még a hivatalos riasztás előtt elhagyta a fedélzetet, őket jelenleg is keresik. A WHO szerint a helyiek számára minimális a kockázat, ugyanakkor a hatóságok fokozott óvatossággal kezelik a helyzetet. Sepp Blatter keményen bírálta utódját és a FIFA jelenlegi működését. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség korábbi elnöke szerint Gianni Infantino vezetése alatt a szervezet eltávolodott a futballtól, és ma már inkább a hatalomról, valamint a pénzről szól. Blatter úgy fogalmazott, a FIFA gyakorlatilag diktatórikusan működik, ahol az elnök akarata dönt mindenben. A 90 éves sportvezető a 2026-os rekordlétszámú világbajnokságot is kritizálta, szerinte a fenntarthatóság háttérbe szorul. elárult, miközben a sportág valódi értékei egyre kevésbé számítanak. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő világbajnokság június 11-én rajtol, és ez lesz a futball történetének első csúcseseménye, amelyen már 48 csapat vesz részt. Tragédia Jászkíséren életét vesztette egy idős férfi, miután tűznyomaira bukkantak családi házában. A hálószobában kisebb területen égtek berendezési tárgyak, a lángok azonban még a tűzoltó kiérkezés előtt kialudtak. A feltételezések szerint a férfi füstmérgezést szenvedett, a tűzpontosokát vizsgálják. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. A fátyol felhők mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Elszórtan zápor kialakulhat, amelyre legnagyobb esély az ország középső harmadán mutatkozik. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. A folytatásban változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra. A csúcsok 21 és 28 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Challenge és Deep House még egy órán keresztül. Közben megtörtént a csere, a váltás. Mostantól DJ Németi a lemezet.

0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
1: Na és hát akkor, mint hát ugye az első számú orákulum itt a Best FM Nightshift csapatában, hogy aki mindig megmondod a trendeket. Jól érzem én, hogy ebből az afróból kezdünk kimenni és belemenni egy ilyen latinosabb
2: trendbe? Ahogy a mellékkel
1: támogatja. Ja, onnan jutott eszembe, igen. Hogy...
2: Igen, ez a latinos, kicsit brazilos vonal, kicsit afró, azért az alapok még ott vannak. Úgyhogy igen. Tehát ez az egyik irányba, amiben elment most ez a nemzetközi zenei piac. Én nagyon szeretem, nagyon sok hangszer, hölgyek, csajok, lányok imádják.
1: Meg hát nyárra,
2: meg amúgy is nagyon passzol, úgyhogy én örülök neki, mindig megújulni, de van egy másik jóslatom.
1: Na?
2: Visszajön szerintem nagyon, amit én látok, ez az Old School House, tehát nagyon sok DJ-t látok, hogy veszi elő, sőt, egész szetteket csinálnak úgy, hogy csak külföldi zenék számokat játszanak. Tehát csak ezeket az old school, vagy klasszikus house-okat játsszák, és megőrülnek rá ott.
1: Figyelj, a Lauerrel beszéltük, már nem tudom melyik hétfőn.
2: És ő is azt mondta?
1: Nem, hanem hogy valamit, nem is tudom, valami Axwell Remix-et pörgetett.
2: Ja, és akkor beállt az Armin van Helden, a Swedish House Mafia egyik fellépésén, nem ezt beszéltél?
1: Nem az Armin, az Eric Fritz. Eric Fritz állt be negyediknek. Mert
2: de mint... volt az Armin van Helden is, a You Don't Know Me-val, bizony.
1: Arról én lemaradtam. Na, nem, arról beszéltük a Chris-szel, hogy én értem, hogy persze mindegyik lemezlovas azt mondja, hogy meg fejlődni kell, meg haladni kell, meg stb., de azért néha-néha mégiscsak, hogy vajon mennyi annak az esélye, vagy mennyire
2: most
1: lehetne,
2: hogy mondjuk
1: az Axwell és az Axwell-el kapcsolatban, hogy elővegye a régi lemezeit az Axwell, és egy ilyen, ami tele van Mambanával, saját remixekkel, hogy vajon egy ilyen szettet, hogy ők fognak-e még valaha játszani.
2: Szerintem ez most majd igazam legyen. Ezt tapasztalom, tudom, nagyon sok DJ-t követek, figyelek, podcasteket, mindent, hallgatok rengeteg mixet, és nagyon sok DJ-nél hallom, hogy bebeteszik. Most már nem egyet, mert ugye régen ilyen hatásvadász jelleggel betettek egy nagy klasszikust, most már többet, és akár mehet egy kicsit tovább is, hogy visszajön.

0: A legjobb mixek minden este.
1: Hetek óta nem voltunk elérhetőséget így vasárnap, úgyhogy nehogy véletlenül lemaradjon, kimaradjon bárki, aki mondjuk a korábbi vasárnapi hangulatot szeretné bármikor megidézni, hogyha van térereje, meg telefonja, tabletje, laptopja, bármi, amin ugye a Mixcloudot elő tudja hívni. Szóval, hogy a mixek elérhetőek
2: a DJ Németi oldalon, Mixcloud.
1: Tehát Mixcloud.com per DJ Németi. Így pontosan mindenkit egyébként a Mixcloudon megtaláltok, kivétel nélkül mindegyik lemezlovas tölti fel oda a korábbi mixeit, jó? Tehát Mixcloud.com és DJ Németi, ha a vasárnapi hangulatot szeretnétek felidézni.

0: Mixben.
1: Na, ez biztos, hogy fogom játszani a BL-döntőt.
2: Nagyon jó.
1: Vagy a BL-döntő előtt.
3: Jó választás.
1: Már pörögnek a fejembe a dalok, hogy mi az, ami úgy egy ilyen puskásban így jól hangzik, úgy 60 ezer ember úgy megindul rá. Mi jössz, vagy egyáltalán hát regisztrált a jönnekre?
3: Jönnék, de hát szerintem biztos, hogy nem.
1: De nem is próbáltál?
3: Nem regisztráltam, nem.
1: Hát úgy nehéz.
3: Nehéz, igen.
1: Jobban minden, mert csinálok videót.
3: Oké, köszönöm, meg majd élménybeszámolót tartasz utána.
1: Mindenféleképpen, de addig van még bőven időnk, addig még lesz vasárnapunk, és például a jövő héten is, ahova várunk vissza szeretettel.
3: Nagyon
1: szépen köszönjük. Jó utat hazafelé.
3: Sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Parlamenti bizottságok hallgatják meg a leendő minisztereket. Futballbotrány Prágában, többfelé számíthatunk esőre, záporra. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Holnap és holnap után az országgyűlési bizottságok előtt mutatkoznak be a Tisza kormány miniszterjelöltjei. A tervezett menetrend szerint az új kabinet tagjai kedden délután tesznek hivatalos esküt a parlamentben. A minisztereket az államfő nevezi ki a kormány főjavaslatára, ezt követően Magyar Péter bemutatja a 16 tárcavezetőből álló kormányát. Jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Ezek közül 65 esetben volt magyar az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott. Mondta a rádiónknak Csalár Dorina osztályvezető.
2: Mi a felhasználókat arra szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő véleménye szerint jogsértő, vagy úgy gondolja, hogy kiskorúakra káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést. Az internet hotline jogsegélyszolgálatunk űrlapon keresztül fogadja a bejelentéseket, ami a weboldalunkon elérhető, vagy pedig e-mailben az internethotline@internethotline.hu e-mail címen.
1: Franciaország új korszakot nyithat a gyarmati múlt rendezésében, könnyebbé válhat az egykori gyarmatokra hurcolt műkincsek visszaszolgáltatása. Emmanuel Macron még évekkel ezelőtt ígért változást ezen a téren, és az ország már úttörő lépéseket tett. 2020-ban Benin és Szenegál is visszakapott értékes történelmi tárgyakat. Idén elefántcsontpart számára is hazatért egy különleges kommunikációkra is használt óriási résdob, amely kulturális szimbólumnak számít. Botrányba fulladt a prágai labdarúgó derbi. A Slavia Sparta rangadót a hajrában félbe kellett szakítani, miután több száz hazai drukker özönlött el a pályát. A Slavia ekkor már karnyújtásnyira volt a bajnoki címtől, amikor a szurkolók áttörték a kordonokat, fáklyákkal rohantak be és a vendégszektor felé indultak. A rendőrség közbelépett, a Sparta játékosait biztonsági okokból kimenekítették. A történteket a klubvezetők is szégyennek nevezték. A fátyol felhők mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Elszórtan zápor kialakulhat, amelyre legnagyobb esély az ország középső harmadán mutatkozik, mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. A folytatásban változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, egyre több felé számíthatunk záporokra. A csúcsok 21 és 28 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, remélem jól telt a hétvége, és itt vagytok, hogy elbúcsúzzunk tőle a legjobb zenékkel. Nem is húzom tovább az időt, mert hogy nagyon sok dolgunk van, jön a Jakarta és az American Dream.
3: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, egy kis diszkó hangulat érkezik egy igazi királynőtől. Legalábbis ő ezt gondolja magáról, és szerintem nincs is tőle nagyon messze. Ő nem más, mint Janet Jackson, és jön a Together Again.

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, érkezik az újpesti Fene gyerek, a volt focista, aki úgy gondolta, hogy a rappel jobban fog járni, és szerintem jobban is járt velem, szerencsés volt, hogy jól döntött, ő nem más, mint Curtis, és tőle érkezik a kegyelem.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és egy dolgot garantálhatok, hogy bármennyire is szomorú legyen az ember, a következő dal valamilyen szinten jobb kedvre deríti, felhozza a gödörből, mondhatni így is, ez Only Murs, és érkezik a Dance With Me Tonight.

Ezt a fem a legjobb zenék. Hölgyek, urak, gyönyörű arc, gyönyörű hang, és nagyon, de nagyon sejmes melódiák. Nagyjából így lehetne Gabriel munkásságát leírni, tőle pedig most érkezik a biztonság kedvéért az Álmok szigete, tehát a Dreams.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap lesz a közlekedési kultúra napja. Folytatódnak az érettségig, többfelé lehet eső, zápor. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Folytatódik az írásbeli érettségig sora. Holnap digitális kultúra, énekzene és belügyi rendészeti ismeretek tantárgyakból vizsgázhatnak a fiatalok. A nehezén már túl vannak. Az elmúlt héten több mint 148 ezeren érettségiztek magyarból, matematikából, történelemből és idegen nyelvekből. Jövő héten jön még a biológia, a kémia és a földrajz. Az írásbeli vizsgák 22-én zárulnak, az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e között, a középszintűek június 15-e és július 1-e között lesznek. Az élet nem adható vissza, ez a holnapi közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta rádiumnak Bíró József, a Közlekedés Tudományi Egyesület társelnöke.
2: Erősíteni szeretnénk a közlekedés részlevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
1: Bővült a DÁP, online is igényelhető a jövedelemigazolás és az úgynevezett nullás adóigazolás. Ezekre több állami támogatás és hitel igényléséhez is szükség lehet. A dokumentumokat például a fix 3%-os lakáshitelhez, a babaváró kölcsönhöz vagy a családi otthonteremtési kedvezményhez kérhetik az ügyfelek. A szolgáltatás jelenleg csak a digitális állampolgár weboldalán érhető el, a mobil alkalmazásban egyelőre nem. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. Külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. A fátyol felhők mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Elszórtan zápor kialakulhat, amelyre legnagyobb esély az ország középső harmadán mutatkozik. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. A folytatásban változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra. A csúcsok 21 és 28 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvége, és remélem, hogy teljes gőzzel felkészültünk már a hétfőre. Hogyha nem, akkor most segítek egy picit, jön most a Matchbox 20 és a How Far We Come.
3: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, bele sem lehet gondolni, hogy micsoda karriert futhatott volna be Tupac, hogyha nem jár úgy, ahogy járt. Mindannyian tudjuk nagyon jól, Las Vegasban volt, hogyha jól tudom, egy boxmeccs után haladt az utcán, valaki melléjük állt, és a többi már történelem. De amíg dolgozott, nagyon komoly dolgokat csinált. Most például jön a California Love.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, egy igazi formabontó dal, ami szerintem soha, de soha nem fog megöregedni, és soha, de soha nem fogják az emberek elengedni, mert annyira megfogta őket. Az előadó zenekarról meg csak annyit, hogy ők még soha nem voltak itt a Sziget Fesztiválon, valahogy még nem sikerült ezt elintézni. Jön a Coldplay és a The Scientist.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that I... Sometimes your nightmare...

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezzen most egy igazi kis szerelmes dal, kicsit furcsa köntösbe, de attól függetlenül szerintem nagyon szerethető, nagyon fogyasztható, és nagyon is kedvelik az emberek. Ő nem más, mint Vanessa Carlton és a Thousand Miles.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kedden tesznek esküt az új kormány miniszterei. Népszerű volt az Európa Nap Washingtonban. Már szavazhatunk az év fájára. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Kedden hivatalosan is feláll az új Tisza kormány, délután 4 órakor kezdődik a parlament ülése, ahol esküt tesz a kabinet. A minisztereket az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára. Az ülésen Magyar Péter bemutatja kormánya tagjait, akik ünnepélyes keretek között foglalhatják el hivatalukat. Az új kabinet összesen 16 miniszterből áll majd. Magyar ízek, néptánc és teltház fogadta a látogatókat Washingtonban, csak nem 2000-en fordultak meg a Magyar Nagykövetség nyílt napján, az Európa Nap program sorozat részeként. Az amerikai fővárosban rendezett eseményen gulyással, kürtős kaláccsal, magyar zenével és néptánc bemutatóval várták az érdeklődőket, miközben hazai szervezetek és kulturális programok is bemutatkoztak. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
2: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van, amely a közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztest a július elején tartott ünnepélyes díját adom fogjuk kihirdetni. Együtt a hős fa díjat elnyerő fával ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
1: Lionel Messi ismét főszereplő volt az észak-amerikai profi labdarúgó bajnokságban. Az argentin világsztár egy góllal és 2 gólpasszal vezette 4-2-es győzelemre az Inter Miami Torontóban. A 8-szoros aranylabdás klasszis ezzel rekordot is döntött. Ő jutott el leggyorsabban 100 közvetlen gól részvételig a liga történetében. Ebben benne vannak a gólok, illetve az előkészítések is. Messi mindössze 64 mérkőzés alatt ért el mindezt. A fátyol felhők mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Elszórtan zápor kialakulhat, amelyre legnagyobb esély az ország középső harmadán mutatkozik. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. A folytatásban változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra. A csúcsok 21 és 28 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Este 10 után is Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélhetőleg csodálatosan telik ez a vasárnap este, és mindenki nagyon, de nagyon jól van. Hogyha nem, vagy egy kicsit nem, akkor én most segítek a legjobb zenékkel. Sean Kingston kezdi ezt az órát.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Say yo, show.

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jöjjön most az a rész, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na vágjunk is bele, holnap Ferenc névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a Fábiókat, a Filipeket, a Fülöpöket, az Izidórákat és a biztonság kedvéért a Jakusokat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, mindenféleképpen ragad meg a telefont, és dob rá egy üzenetet, vagy hívd fel. Ennyi. Mi pedig megyünk tovább a legjobb zenékkel. Érkezik most nálunk Dario G és a San Chimi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalt és a következő előadót egyáltalán nem kell bemutatni, hiszen mindenki ismeri, öreg, fiatal, kicsi, nagy, lány, fiú, egyszerűen szó szerint mindenki. Ő Michael Jackson, jön a You Rock My World.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a szakértők azt mondják, hogy ha valamihez érte Tasher, akkor az az volt, hogy megfogja és megmozgassa a tömeget, és hát a következő dallal szerintem nagyon elkapta anno a frakkunkat, én pedig már indítom is, hogy senki se legyen bármilyen szinten kérdőjelek között, jön a DJ Godas Falling in Love.

0: Thank you, DJ.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és örömmel jelentem be, hogy indul az utolsó órája a hétvége utolsó napjának, és pont, és hogy mivel? Hát egy igazi, de igazi klasszikussal, jön a Fugees és a Killing Me Softly.
1: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy milyen időjárás várható a holnapi nap folyamán. Kérem szépen, 17 fokra ébredünk, és 27 lesz napközben, nagyon jó, viszont szeles napunk lesz a biztonság kedvéért, és záporok, zivatarok várhatóak, jaj, de jó nekünk, úgyhogy így jártunk, jöhet elő a rövid gatya, meg a lazább öltözet, de a biztonság kedvéért egy esernyő legyen nálunk mindenféleképpen. Na de menjünk tovább, fú, micsoda dal jön, Free Drives on a Vinyl, Grease 2000, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalt azoknak a hölgyeknek küldeném, akik nincsenek megelégedve saját magukkal, és mindenáron változtatni akarnak a külsejükön. De hát Mika megmondja a tutit, hiszen jön a Big Girl. Big Girl.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem szabad elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, a folytatásban pedig jön nálunk Fábián Júli és Zuecker közöse, ez a Girlie.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje, és ahogy a következő dal is mondja, fly away, tehát elhúzok hazafelé. Érkezik Lenny Kravitz, én ezzel búcsúzom, köszönöm szépen, hogy együtt rádióztunk, remélem, hogy jövő hét szombaton újra találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen